Minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.

vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap vasárnap volt.

Köszöntjük Zsigmond nevű hallgatóinkat! A Zsigmond férfi név, mely a germán eredetű német Zsigmund, Zsigmond névből származik, elemeinek jelentése győzelem és védelem. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Adler Zsigmond, Pap László ökölvívó edzője, Bátori Zsigmond erdélyi fejedelem, Zsigmund Freud osztrák neurológus, Móricz Zsigmond író, és nem utolsó sorban ön kedves Zsigmond, aki a rádiót hallgatja.

0: Ez a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Kezdődnek az érettségik Bárány Donát 2029-ig hosszabbított Debrecenben, és ingyenes utcazenei fesztivál lesz Hajdúnánáson, a mikrofonnál Szilágyi Jézus.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Kezdődnek az érettségik. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel indul az idei vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerden történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az Oktatási Hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
3: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ami egy nagyon magas szám. Az összes vizsgázónak majdnem 60%-a az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra. A középszintű szóbelikre pedig június 15-e és július 1-e között.
2: Összehangolt akcióban csaptak le drogterjesztőkre Hajdúbiharban. A debreceni rendőrök egy kábítószer kereskedelem miatt indult nyomozás során több fogyasztót azonosítottak, majd a szálak végül három dílerhez vezettek. Április 15-én több helyszínen egyszerre léptek akcióba. A nyomozók a civis és a körös közterületi támogató alosztály egységeivel együtt fogtak el két férfit és egy nőt. Az egyik férfit Gáborjánban, míg a másik férfit és nőt Ebesen vették őrizetbe. A kutatások során közel 100 g droggyanús anyagot találtak náluk, emellett lefoglalták a fogyasztáshoz és a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint többféle valutát is. Az ügyben kábítószerkereskedelem miatt folyik eljárás, közölte a Hajdúbihar vármegyei rendőrség. A válogatott Bárány Donát szerződést hosszabbított a DVSC futballcsapatával. Az új megállapodás 2029 nyaráig szól. A saját nevelésű 25 éves csatár az elmúlt években a DVSC egyik kulcsjátékosává vált. Eddig 106 élvonalbeli mérkőzésen 38 találat és 16 gólpassz fűződik a nevéhez. A támadó jelenleg komoly bokasérülésből lábadozik, amely műtéti beavatkozást igényelt. Az orvosi prognózis szerint 3-6 hónap alatt térhet vissza. Bárány célja, hogy felépülése után ismét meghatározó legyen Debrecenben, hosszabb távon pedig külföldön, akár Angliában is kipróbálná magát. Idén harmadik alkalommal rendezik meg a Hajdúnánási utcazene fesztivál eseményt Hajdúnánás városában június 26 és 27 között. A rendezvény ezúttal is ingyenesen várja a látogatókat. A szervezők programokkal is készülnek persze, 109 koncert lesz 12 különböző helyszínen. A zenei kínálat mellett vásári forgatag, gasztródvar és fellépők is színesítik a fesztivált. Az esemény célja, hogy pezsgő kulturális érmény nyújtson, és közösségi térként hozza össze a látogatókat, írja a HAON. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, de lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Csapadék nem valószínű, sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.

0: 104.6 Best FM.
1: Ez a város ritmusa.
2: I got the Grammy sound for ya.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Stratégiai partnerséget kötött a hazai gyógyszeripar és a Debreceni Egyetem, életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje, és a rangadó vár a Lokira Pakson. Szilágyi Jézus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége és a Debreceni Egyetem. A partnerség célja a hazai gyógyszeripar versenyképességének erősítése, a kutatásfejlesztési kapacitások bővítése, valamint a természettudományos felsőoktatás támogatása. Az iparág jövője szorosan függ a képzés minőségétől és a szakember utánpótlástól, különösen a gyógyszerészet, biotechnológia és élettudományok terén. A megállapodás erősíti az egyetemi ipari kutatási kapcsolatokat, támogatja a gyakorlati képzést és közös projekteket indít a gyógyszerfejlesztésben. A cél egy hosszú távon fenntartható innovációközpontú együttműködés. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje. Ez sűrűbb vonatközlekedést biztosít a tó felé. Emellett javulnak a csatlakozások és nagyobb kapacitással közlekednek a szerelvények, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
2: A tavaszi időszakban több szakaszon pályakarbantartást végeztünk a balatoni vasútvonalakon, hogy ezzel is elősegítsük az előszezon zökkenőmentes kezdetét. Sűrűbben közlekednek a vonatok, a kék hullám vonatok már az előszezon első napjától intercity kocsikkal közlekednek, helyjegyváltással vehetőek igénybe, illetve az előszezon kezdetétől már közlekednek Budapestről a Katica interrégió, valamint a vízipók sebes vonatok, ez utóbbi nagy kapacitású kerékpárszállítókocsival is fel van szerelve.
1: Prevenciós előadást tartottak időseknek a rendőrök Hajdúnánás kapitányságán, közölte a Hajdúbiar vármegyei rendőrfőkapitányság. A program célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az úgynevezett unokázós csalások és más bűncselekmények veszélyeire. A résztvevők megismerkedhettek a rendőrök munkájával, és hasznos tanácsokat kaptak az idősek, az online visszaélések, a trükkös lopások és az átverések felismeréséhez. Emellett szó esett a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályairól is, írja a Hajdú Online. Újabb kulcsmeccs előtt áll a DVSC labdarúgó csapata, amely vasárnap a Paks otthonában lép pályára az NB1-ben. A tét nagy, a bronzérem és a nemzetközi kupaindulás, fogalmaz a dvsc.hu. A két csapat 48. élvonalbeli mérkőzésére készül, az örök mérleg debreceni fölényt mutat, 20 győzelem és 18 döntetlen mellett 9 paksi siker született. A mostani szezonban egyszer döntetlen, egyszer pedig loki győzelem volt. Ugyanakkor figyelmeztető jel, hogy a DVSC 2022 óta nem tudott nyerni Pakson, ahol azóta 3 hazai győzelem és 3 döntetlen született. Marad a változékony tavaszias időjárás sok napsütéssel, esőt nem ígérnek egyelőre az időjósok. A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű. Az északkeleti szél a keleti ország részben megélénkül, 19-24 fok várható napközben. Vasárnap is a napsütésé lesz majd a főszerep 20-25 fokos csúcsokkal.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Már csak 137 millió ilyen tölcsét kell eladnom, és leelőlegezhetem az új kamiont.
2: Adj már nekem is egy tölcsét.
1: Tutti frutti, karamell, vanília.
2: Pisztácia.
1: Pisztácia kifogyott. Van vanília, tutti frutti, karamell, rumosdió, kávé.
2: Oké, akkor legyen vanília pisztáciával.
1: A pisztácia kifogyott. Van vanília, karamell, tutti frutti, rumosdió és kávé.
2: Oké, akkor legyen mondjuk tiszta csokoládé egy kis pisztáciával.
1: Mondd, te süket vagy. A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt.
2: Azért ne kap fel mindjárt a vizet. Hát, ha nincs, nincs.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: Ez a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Több mint 2100 új lakás épülhet városunkban, nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, és új térfigyelő kamerák növelik a biztonságot Berettyóújfaluban. A mikrofonnál Szilágy Ícsus.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Debrecenváros eheti közgyűlésén szó volt az Otthonstart program fix 3%-os hiteléhez kapcsolódó lakásépítésekről, írja a város honlapja. A kezdeményezés célja nagy volumenű, kedvezményes feltételeknek megfelelő lakóprojektek megvalósítása. A főépítész jelezte, több beruházás is kiemelt státuszt kaphat a városban, ha legalább 250 lakás épül, és ezek 70%-a megfelel a program feltételeinek. Debrecen több pontján jelentős fejlesztések indulhatnak, köztük a Vámospécsi úton, a Hajnal és a Zúzmara utcán, valamint a Diószegi úton. Összesen több mint 2100 új lakás építése várható a következő években, ez jelentősen bővítheti a város lakás állományát. Újabb ingatlan részt adott ingyenes használatba az önkormányzat a Halápon a Gyermekekért Közhasznú Egyesület számára, számolt be róla a debrecen.hu. A régi iskola udvarából egy eddig kihasználatlan területet is az egyesület használatába adnak. Így a szervezet a már korábban biztosított helyiségek és udvarrész mellett most már több mint 3300 négyzetmétert használhat. Az egyesület 2016 óta segíti a rászorulókat élelmiszerrel, ruhával és közösségi szolgáltatásokkal. A bővítés lehetővé teszi programjaik fejlesztését, szabadtéri rendezvények szervezését és a működésükhöz szükséges tárolási kapacitás növelését. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és taxiszolgáltatásokat is vizsgálják. Ezt mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Kifejezetten a vendéglátóhelyeken ellenőrizzük a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, de például a repoharak visszaváltási lehetőségéről szól meg. Tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontból is fokozott ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kívülős vendéglátóhelyeken, gyors buffékben, éppen azért, hogy az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályok betartásra kerüljenek.
2: 9 új térfigyelő kamerát telepített az önkormányzat Berettyóújfalu közbiztonságának erősítése érdekében, jelentette be Muraközi István polgármester. A fejlesztést saját forrásból valósította meg a város, írja a Haon. Az új kamerák több frekventált helyszínen működnek, köztük a Csendes temetőnél, a Szent Mártoni temetőnél és a Művelődési Ház körforgalmánál. A beruházás célja, hogy növelje a lakosság biztonságérzetét, valamint segítse a hatóságok gyors reagálását. A hétvégén is marad a száraz, napos, gomoly felhős idő, sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. 19 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk napközben. Vasárnap is főként napos időnk lesz, felhő alig lesz az égen, és csapadék sem várható. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútor volt, Salétrom utca 5.
2: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei
2: megállás nélkül.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hey, this is Justin Timberlake.
6: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
7: Hello, I'm Phil Collins.
2: Bárhol is vagy, ott van veled
3: a Best FM.
2: A Best FM.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kós, a hétvégi napokat töltse pihenéssel, a tavasz kalandra csábítja, de csak addig engedje, amíg senkinek nem okoz bánatot. Mika, az ön energiája megsokszorozódik, és minden jó dolog összpontosul, meghívásait nem mondja le. Ikrek, ön érzéki és lenyűgöző, szinte megbabonázza a másik nemet, ráhangolódik a környezetében élők érzéseire, és szinte kérés nélkül teljesíti kívánságaikat. Rák, sikeres hetet tudhat maga mögött, nem csak a munkában, de családi ügyekben is elismerésre számíthat. Oroszlán, felkavaró napok következnek, a független oroszlán most olyan partnerre akadhat, aki megváltoztatja eddigi felfogását. Szűz, szerelme arra vágyik, hogy több időt töltsön vele és jobban figyeljen rá, legyen hát vele már ma nagyon gyengéd, és ő nem győz majd hálálkodni. Mérleg, számos apró munkát kell elvégeznie az otthonában, kívül és belül egyaránt. A segítsége is lesz, fektessen nagyobb hangsúlyt az egyértelmű kommunikációra. Skorpió, egy hosszú ideje tartó kapcsolat még sokáig folytatódni fog, a válságos időszak elmúlt, és a jövőben még meghittebbé válik a viszonyuk. Nyilas, ha ma a tétlenséget választja, nem veszít semmit, sem anyagilag, sem erkölcsileg, úgyis olyan indisponált, hogy csak elrontaná, amihez hozzányúl, pihenjen. Vak, az apró cseprő ház körüli munkákat végezz el, utána pihenjen, szórakozzon, menjen vidám társaságba, vagy hívjon vendégeket. Vízöntő, törődjön sokat a szeretteivel, és saját magát is kényeztesse, kedvesek körül rajongja önt, ezt értékelnie kell. Malak, kicsit szétszórt, figyelme elkalandozik, használja ki a hétvégi napokat mozgásra, feltöltődésre.

0: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Ami könnyen elérhető, az a felszínen csillog. Ami érték, olykor fénytelen, és a mélyre kell ásni érte. Amiben a sokaság élvezetét leli, sivár és illanó gyönyörűséget kínál. Amiről én beszélek, az a felszínről nem látható, és bensődben derül.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled. Kezdődnek az érettségik Bárány Donát 2029-ig hosszabbított Debrecenben, és ingyenes utcazenei fesztivál lesz Hajdúnánáson, a mikrofonnál Szilágyítus.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Kezdődnek az érettségik. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel indul az idei vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerden történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az Oktatási Hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
2: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, egy nagyon magas szám. Az összes vizsgázónak majdnem 60%-a az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra. A középszintű szóbelikre pedig június 15-e és július 1-e között.
0: Összehangolt akcióban csaptak le drogterjesztőkre Hajdúbiharban. A debreceni rendőrök egy kábítószer kereskedelem miatt indult nyomozás során több fogyasztót azonosítottak, majd a szálak végül három dílerhez vezettek. Április 15-én több helyszínen egyszerre léptek akcióba. A nyomozók a civis és a körös közterületi támogató alosztály egységeivel együtt fogtak el két férfit és egy nőt. Az egyik férfit Gáborjánban, míg a másik férfit és nőt Ebesen vették őrizetbe. A kutatások során közel 100 g droggyanús anyagot találtak náluk, emellett lefoglalták a fogyasztáshoz és a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint többféle valutát is. Az ügyben kábítószerkereskedelem miatt folyik eljárás, közölte a Hajdúbihar vármegyei rendőrség. A válogatott Bárány Donát szerződést hosszabbított a DVSC futballcsapatával. Az új megállapodás 2029 nyaráig szól. A saját nevelésű 25 éves csatár az elmúlt években a DVSC egyik kulcsjátékosává vált. Eddig 106 élvonalbeli mérkőzésen 38 találat és 16 gólpassz fűződik a nevéhez. A támadó jelenleg komoly bokasérülésből lábadozik, amely műtéti beavatkozást igényelt. Az orvosi prognózis szerint 3-6 hónap alatt térhet vissza. Bárány célja, hogy felépülése után ismét meghatározó legyen Debrecenben, hosszabb távon pedig külföldön, akár Angliában is kipróbálná magát. Idén harmadik alkalommal rendezik meg a Hajdúnánási Utcazene Fesztivál eseményt Hajdúnánás városában június 26 és 27 között. A rendezvény ezúttal is ingyenesen várja a látogatókat. A szervezők programokkal is készülnek persze, 109 koncert lesz 12 különböző helyszínen. A zenei kínálat mellett vásári forgatag, gasztródvar és fellépők is színesítik a fesztivált. Az esemény célja, hogy pezsgő kulturális érmény nyújtson, és közösségi térként hozza össze a látogatókat, írja a HAON. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, de lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Csapadék nem valószínű, sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.

Autóban aludni az egy jó dolog, hogyha a saját szándékunkból tesszük, hogyha nem úgy alakul, akkor ez egy egészen más helyzet. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt! Szombat van, ma május másodika, hogy a hosszú hétvégének a második napján vagyunk, és végre nem kell rohanni, mintha a kávéfőző rajtpisztollyal indulna. Ma a Zsigmondok ünnepelnek, úgyhogy minden Zsigmondnak boldog névnapot kívánunk, és hát közben hallgatóink nagyon-nagyon aktívak, és már ébredeznek, úgyhogy ezt is köszönjük. A Böszörményi úti Trafipax rendőrautóból mérnek a Kertváros busz megállójánál. Ezt írta nekünk Ádám, ez 7 óra magasságában volt, én csak most érkeztem 8-ra, úgyhogy ha már nincs ott, akkor sztorma. Hogy mi megyünk tovább? Hát jöjjön valami egészen jó hangulat, jó? A Gypo Circus és mondjuk Szilata Jennifer közöse, ez pedig a Gyere Kicsi, ez nálunk a kezdet, és egyben a folytatás is, hogyha valaki szeretne hozzánk csatlakozni és segíteni a hallgatóknak, akár az utakról, akkor 500-540 hívjanak bátran, vagy küldjenek SMS, Viber üzeneteket a 3933 104-6-ra. Gyere kicsi, ez a dal címe.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Most vasárnap anyák napja. Ha anyák napja, akkor szeretet. Ha szeretet, akkor virág. Ha virág, akkor oázis kertészet. Különleges növények szemet kábráztató választék. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.
2: Már megint a Premier Outletbe mentek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Világmárkák, világra szóló áron.
7: Közeleg a gyereknap. Vár Debrecen és a Debrecen Drive. Egész napos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem, 1000 különleges jármű a debreceni nagyerdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyárban. DebrecenDrive.hu.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei
8: megállás nélkül.
10: Hi, this is James Blunt.
11: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
12: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
13: Hey, I'm Mariah Carey.
8: Bárhol is vagy,
14: bárhol is vagy,
8: ott van veled
15: a Best FM.
8: A Best FM.

Girls, ez szólt a Best FM-en, Katy Perry, Snoop Dogg közöse. Itt a Westen, 8:59 lesz majd, és hát ez egy olyan reggel, ahol gyakorlatilag most ilyen 10-11 fok körüli hőmérséklettel találkozunk, tehát meglehetősen hűvösen indul a reggel, de délutánra ez eléri természetesen majd ezt a 15-18 fokot, úgyhogy jó lesz, egy kellemes, olyan igazi tavaszi idő, és hát ez az a szombat, amikor a kabát még megsértődik, hogyha otthon hagyjuk, de délre már ő is belátja, hogy felesleges volt jönnie tulajdonképpen, ilyenkor lehet a legkönnyebben megfázni, meghűlni, de hát erről önök is tudnak. Arról viszont kevesen, hogy a kis angyal cukrászda, mint mindig, valami olyan kreatív dolgokat tud beletenni az életünkben, ami hihetetlen. 1848-as tortát lehet ma nyerni a szerencsés születésnaposnak, és hát kávés rumos csokis megyes tortáról van szó. Ez elég jól összefoglalja a Pilvax kávéház körüli élményeket, úgyhogy ehhez is gratulálunk, majd mondják el nekünk, hogy mit éreztek, és hogy milyen volt az íz. Ők ilyenek, egyszerűen látják az ízeket. Valahogy bele tudnak vizionálni mindenbe is mindent, úgyhogy ezért is kedveljük őket. Vudubabázunk egy picit, ezzel megyünk tovább. Jó zenék jönnek természetesen, és hát friss információk önöktől többek között, de mi is segítünk majd a programokban is, ezért vagyunk itt. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt!

Alice Cooper és a Poison ezt szólt a Best FM-en. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt. Kérnek közben fura dalokat, fura emberek. Tényleg vannak ilyen extrém kérések. Köszönjük, köszönjük, köszönjük. Sekirával fogunk tovább menni majd. Nem tudom, lehet, hogy nem is vele. Majd kitalálom. Szóval rajta vagyok nagyon, hogy zeneileg valami olyat tegyek le az asztalra, aminek majd nagyon fognak örülni. Remélhetőleg veled. Ha Taylor Swift legyen, persze, jöjjünk egy ilyesmivel. Nem tudom, hogy legyen, a lehetetlen nincs. Keresgélek ilyenkor a dalok között, aztán majd megtalálom. Sok-sok programot viszont találtam, úgyhogy ezek közül majd közé fogom tenni azokat, amiket arra érdemesnek gondolok, és úgy gondolom, hogy sokakat fog érinteni, úgyhogy tessék majd élni ezen lehetőségekkel. És ha már belenyúlunk egy picit a történelembe, május 2-án több érdekes történelmi esemény is történt. Például 1945-ben ezen a napon adta át és meg magát Berlin védőserege a Vörös Hadseregnek. 1969-ben pedig első útjára indult a Queen Elizabeth II. Óceánjáró. Ja, New York felé vette egyébként az irányt. Egy nap, amelyben benne van a történetünk, és annak súlya, és hát a történelem, meg az utazásnak a romantikája, hogyha van ilyen, mert hogy így is lehet csinálni, aztán ezt így leszoktuk modellezni, hogy vannak olyan házaspárok, akiknek ez nem tud sikerülni, és egy ilyen állandó feszültség van, de azt tegyük hozzá, hogy ezeknek az utaknak ma már azért kiveszi az élét erősen az, hogy a navigáció megjelent, és nincs ilyen tipikus térkép stressz, ahol senki nem tudja olvasni azt jól, és valahogy elindulnak a gondolatok és a hangok.

és hátulra is marad belőle, és a gyerekek megint nézik, hogy úristenem, mi történik, milyen harc van, ez pedig az, hogy mondtam, hogy jobbra, nem balra. Ez is lehet, na ez eltűnt azzal, hogy a navigáció megjelent az életünkben. Még annó a kis iGo készülékekkel ugye ott tettünk-vettünk, ma pedig már azért egy Apple CarPlay, vagy mondjuk egy Android autó, ez meg tudja oldani ezt nagyon jól, és mondjuk egy Waze alkalmazással gyakorlatilag mindenünk ott van, de önök jobbak tudnak lenni, mint a Waze, ezért is jelezték, hogy a Bösszörmény úton már van Trafipax, hogyha tudnak frissebbet, 500-540 hívjanak, vagy pedig küldjenek SMS Viber üzeneteket a 3933-1046-ra. Kovalszky meg a Vega nálunk a folytatás. Lehetetlen az nincs, mondják ők. Kíváncsian figyeljük.

Madonna, és ugye csak a Timber tónál, mert hogy ő Just in Timber Lake. Ezt már olyan régen nem mondtam el. Ellen Walker és a Faded, ez lesz majd a következő. De előtte még van egy ötletem, hogyha valaki szeretne egy jó programhoz csatlakozni, akkor mondjuk a Zoo Debrecenben lesz egy jótékonysági futóverseny az állatokért. Vedd fel a nyúlcipő címmel, már a cím is zseniális, egyébként futás, állatok, jó ügy, és végre egy nyúlcipő. És futásnál az pedig, ami a legfontosabb talán, túl azon, hogy motiváljuk be magunkat a legegyszerűbb üzenete, fülestől szoktam ezeket megtanulni, hogy ugye az ember alapvetően arra született, hogy fusson, úgyhogy futva lehet menni a boltba, meg ide-oda, de azért az hozzáteszi ő is, hogy igen, de lehet, hogy abban az időben, amikor az ember elkezdett futni, sőt, az biztos, akkor még nem voltak mondjuk aszfalt vagy betonutak, úgyhogy egy jó futócipő a segíteni fog majd itt is. Jó, tehát, hogy mindenképpen, hogyha tehetik, akkor valami olyan dologra lépkedjenek, ami nem ütögeti a csikolyákat egymás után, tehát ami valahogy kiveszi az élét ennek a dolognak. Ellen Walkerrel megyünk tovább, Faded a dal címe, hamarosan jönnek a friss hírek, jó helyen vannak, ez a Best FM.

0: stratégiai partnerséget kötött a hazai gyógyszeripar és a Debreceni Egyetem, életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje, és a rangadó vár a Lokira Pakson. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége és a Debreceni Egyetem. A partnerség célja a hazai gyógyszeripar versenyképességének erősítése, a kutatásfejlesztési kapacitások bővítése, valamint a természettudományos felsőoktatás támogatása. Az iparág jövője szorosan függ a képzés minőségétől és a szakember utánpótlástól, különösen a gyógyszerészet, biotechnológia és élettudományok terén. A megállapodás erősíti az egyetemi ipari kutatási kapcsolatokat, támogatja a gyakorlati képzést és közös projekteket indít a gyógyszerfejlesztésben. A cél egy hosszú távon fenntartható innovációközpontú együttműködés. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje. Ez sűrűbb vonatközlekedést biztosít a tó felé. Emellett javulnak a csatlakozások, és nagyobb kapacitással közlekednek a szerelvények, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
2: A tavaszi időszakban több szakaszon pályakarbantartást végeztünk a balatoni vasútvonalakon, hogy ezzel is elősegítsük az előszezon zökkenőmentes kezdetét. Sűrűbben közlekednek a vonatok, a kék hullám vonatok már az előszezon első napjától intercity kocsikkal közlekednek, helyjegyváltással vehetőek igénybe, illetve az előszezon kezdetétől már közlekednek Budapestről a Katica interrégió, valamint a vízipók sebes vonatok, ez utóbbi nagy kapacitású kerékpárszállító kocsival is fel van szerelve.
0: Prevenciós előadást tartottak időseknek a rendőrök Hajdúnánás kapitányságán, közölte a Hajdubiar vármegyei rendőrfőkapitányság. A program célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az úgynevezett unokázós csalások és más bűncselekmények veszélyeire. A résztvevők megismerkedhettek a rendőrök munkájával, és hasznos tanácsokat kaptak az idősek az online visszaélések, a trükkös lopások és az átverések felismeréséhez. Emellett szó esett a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályairól is, írja a Hajdú Online. Újabb kulcsmeccs előtt áll a DVSC labdarúgó csapata, amely vasárnap a Paks otthonában lép pályára az NB1-ben. A tét nagy, a bronzérem és a nemzetközi kupaindulás, fogalmaz a dvsc.hu. A két csapat 48. élvonalbeli mérkőzésére készül, az örök mérleg debreceni fölényt mutat, 20 győzelem és 18 döntetlen mellett 9 paksi siker született. A mostani szezonban egyszer döntetlen, egyszer pedig loki győzelem volt. Ugyanakkor figyelmeztető jel, hogy a DVSC 2022 óta nem tudott nyerni Pakson, ahol azóta 3 hazai győzelem és 3 döntetlen született. Marad a változékony tavaszias időjárás sok napsütéssel, esőt nem ígérnek egyelőre az időjósok. A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű. Az északkeleti szél a keleti ország részben megélénkül, 19-24 fok várható napközben. Vasárnap is a napsütésé lesz majd a főszerep 20-25 fokos csúcsokkal.
3: Na köszönjük, Icus, legyen így, úgyhogy készüljünk valami jóra. Menjenek, horgászanak, tegyenek, vegyenek, vagy figyeljenek bennünket, ahol adunk jó lehetőségeket programokra.
4: Után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
3: Most pedig bearanyozzuk a lampujukat, Golden, ez nálunk a folytatás. 2 perc vagyunk 9 óra után. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt. Sok-sok mindenen túl vagyunk, de jövő hét az az érettségiről szól, majd erről is beszélünk.

Na, hogyha már a születésnaposokról beszéltünk, akkor aki egy picit dobjuk fel azokat, akik ma ünnepelnek, vagy ma szeretnének ünnepelni, bestfmdebrecen.hu, ezen keresztül lehet regisztrálni. Ma ünnepi születésnapját Beleszky Zoltán színész énekes, aki 76. május 2-án született egyébként, vagyis ma egy kicsit musicalesebb a naptár, és hogyha valaki most reggel túl nagy lendülettel énekel a zuhany alatt bármelyik dalát mondjuk a Beleszky Zolinak, akkor az tök rendben van, hiszen így tiszteleg gyakorlatilag a születésnapos előtt. Programjaink pedig vannak a Zúdebre, majd elmondom, figyeljenek, legyenek itt velünk, ez a lényeg, legyenek itt velünk, el fogjuk mondani, hozzá fogjuk tenni. Nagyon érdekes dolgok történnek a világban, figyeljük az eseményeket, és hát nagyon sokan erősítették meg, hogy a Böszörmény úton, a Kertvárosnál a város felé érkezőket intenzíven kamerázzák, mindenki vigyázzon. Ott azért meg lehet lökni, tehát a Böszörmény úton lendületbe lehet kerülni, lehet, hogy én is ezt tettem ma, úgyhogy még gondolkozok rajta, hogy vajon elcsíptek-e vagy nem. Most fogom megnézni azt, hogy pontosan hova esett ez a 94 szám, hiszen annak a magasságában vannak ott a rendéber őrei, én abban is bízok, hogy esetleg nem működött az eszköz, bár próbáltam nagyon betartani mindent. Na mindegy! Hogyha nem bentem volna olyan óvatosan, és mondjuk utána mi jöttek volna nagy szirénákkal, az lett volna az igazi hangokba zárás. Beleszky Zoltán erről fog nekünk énekelni, majd Isten éltesse, Zolikám!

Rio és a Shine On, ez szól a Best FM-en. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt. Itt közben a stúdióban elindultak a munkálatok már, ami a fejünkben lévő ilyen tudatot illet, és itt magunkba itt így vitatkozunk, teszünk, veszünk, és hát felütött egy kérdés, méghozzá az, hogyha mindig ugye magasabb a fiú, mint mi, mert úgy lenne valahogy a normális, hogy egy pár centivel legyen magasabb, akkor esetleg az építészetnek ezt le kellene reagálnia, mert ez a 2,80-as belmagasság egy idő után nem lesz majd túlzottan kedvező, vagy nem lesz praktikus, vagy nem lesz élhető. De ilyen, és ehhez hasonló dolgok is történnek a Best FM stúdiójában, hogyha úgy alakul, mert azért mi is szeretünk így gondolkodni az élet nagy dolgain, amin viszont nem kell, egyre többen erősítik meg, hogy jó reggelt, a Böszörmény úton befelé, a város felé, az Agrár után a fiúk mérnek, csak óvatosan, Böszörmény úton mérnek, mindenki ezt küldi nekünk, és ezért nagyon hálásak vagyunk, aranyosak vagytok, hogy mindig próbáltok segíteni az úton lévő társaiknak, akkor is, hogyha ti mondjuk már nem vagytok úton, de azért azt közzé teszitek, úgyhogy a legjobb víz az tulajdonképpen a Best FM hallgatói. Ha családi programot keresne valaki, a Zoo Debrecen jó célpont lehet, 9 órától indult a Vedd fel a nyúlcipőt, tehát indult, 27 perce indult el a jótékonysági futóverseny az állatokért. Ez nem csak sport, hanem támogatás is, vagyis minden lépésnek van értelme, még annak is, amikor valaki mondjuk a rajt előtt visszafordul egy lángosért. Tehát mindennek van, amikor regiszelke, ott kell lenni, van egy ilyen közösségi jelenlét, együtt megcsináljuk, jó dolgok ezek. Úgy, mint a következő dal, úgyhogy a Shotgunnal fogunk indulni, ami így fura lehet, lévén, hogy azért vannak fura körülmények a világban, de mégis egy jó dal, mert hogy George Ezra szeret valami jót írni, úgyhogy ez a folytatás 2 perce fél 10 előtt.

Junior Senior, Move Your Feet, ez volt a dal, és hát közben ugye beszélgettünk arról, hogyha ugye mindig magasabb a fiunk, mint mi, akkor a 280 centis belmagasság az hány évig tartható még. Furcsa lesz egyébként a házaknak a belmagasságán utólag növelni, azért azt hozzátenném, hogy nagyon nagy feladat, de az is benne van, hogy ez a szabvány változik majd egyszer. Na, beengedjük el a szabványokat, beszéljünk a programokról, mert van egy ötletem megint csak. Ugye elindult olyan 9 óra magasságában egyébként, de lehet ez csatlakozni. A Lazy Days lovastanyán Debrecen Nagycserén, és azoknak való, akik a hétköznapok után nem egy újabb mondjuk képernyőt szeretnének bámulni, hanem mondjuk lovakat, a természetet és a levegőt, tehát hogy ebbe az irányba is el lehet ugrani. Lazy Days lovastanya. De egyszerűen ezek a megközelítések, meg egyáltalán ezek a megnevezések. Jó dolgok ezek. Kevés idejük van már, de hogyha még szeretnék a mai nap ünnepeltjeit regisztrálni, akkor van erre lehetőség, úgyhogy tegyék meg, amit meg kell. Ez pedig a bestfmdebrecen.hu keresztül tudják megtenni, mikor hívnak engem hallgatók, és nagyon kedves hangú hölgyek, urak, hogy jaj, segítsen már nekünk, és be kellene én nem tudok beregisztrálni senkit, Fazekas Laci nem tud beregisztrálni senkit, Vilika nem tud beregisztrálni senkit, nem tudják a csajok se, senki, egyszerűen nem tudjuk, mert hogy ezen keresztül lehet. De nagyon egyszerű, bárki fog benne tudni segíteni, ott van egy torta, rá kell nyomni, és akkor be kell írni az adatokat, és az benne a jó, hogy azt is meg lehet csinálni, mert ezt akartam jelezni nektek, önöknek, hogy létezik az a lehetőség is, hogy amikor egy picit ilyen digitálisabb környezetbe kerülnek, és úgy gondolják, hogy vannak olyan ügyek, amiket nem tudnak megoldani, akkor a bestfmdebrecen.hu-n meg tudják azt is oldani, hogy akár egy évvel előtte be tudják regisztrálni a születésnaposokat. Tehát mondjuk egy karácsonyi találkozónál azt mondja a nagymama az unokájának, hogy gyere már kis unokám, segíts már nekem, akkor a családot regisztráljuk be a bestfmdebrecen.hu-ra, és akkor ott meg tudják tenni előre is ezeket a lépéseket, és akkor onnantól kezdve ilyen irányú teher nem nyomja a vállukat. Queen B-vel megyünk tovább. Ajajaj! Nem, ez nem az én véleményem volt, ez a dal címe. Ez lesz nálunk a folytatás. Mikor is? Hát mondjuk 3:45, 5 perccel.

0: Part-time lover, ez szól nálunk, Stevie Wonder dala volt hallható a Best FM-en, rákanyarodunk a friss hírekre hamarosan, előtte még átadjuk az életérzést. Valahogy így fogalmazták meg, nagyon érdekes, hogy a mai nap az azért jó, most a szombatokról beszélünk, mert ilyenkor egy séta, egy kávé, egy családi program, egy jó zene is elég lehet. A szombat nem vizsgáztat, nem kér beszámolót, csak halkan oda súgja. Na ma végre, élj egy kicsit. És ezt ugye most megtehetjük itt három napig, nem tudom, hogy a szombatokkal kinek van ilyen kapcsolata, mindenkinek más dolgok történnek az életében, és azt kell lereagálni. Például van egy barátom, Zaporozsecnek hívják, egy nagyon jó srác, úgyhogy most szeretném tőled megkérdezni, mi történt veled pontosan? Mondtad, hogy éppen a klinikára tartasz, és hogy valami megszúrt valahol?
1: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel.

0: Több mint 2100 új lakás épülhet városunkban, nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, és új térfigyelő kamerák növelik a biztonságot Berettyóújfaluban. A mikrofonnál Szilágyi Jézus.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Debrecenváros eheti közgyűlésén szó volt az Otthon Start program fix 3%-os hiteléhez kapcsolódó lakásépítésekről, írja a város honlapja. A kezdeményezés célja nagy volumenű, kedvezményes feltételeknek megfelelő lakóprojektek megvalósítása. A főépítész jelezte, több beruházás is kiemelt státuszt kaphat a városban, ha legalább 250 lakás épül, és ezek 70%-a megfelel a program feltételeinek. Debrecen több pontján jelentős fejlesztések indulhatnak, köztük a Vámospécsi úton, a Hajnal és a Zúzmara utcán, valamint a Diószegi úton. Összesen több mint 2100 új lakás építése várható a következő években, ez jelentősen bővítheti a város lakás állományát. Újabb ingatlan részt adott ingyenes használatba az önkormányzat a Halápon a Gyermekekért Közhasznú Egyesület számára, számolt be róla a debrecen.hu. A régi iskola udvarából egy eddig kihasználatlan területet is az egyesület használatába adnak. Így a szervezet a már korábban biztosított helyiségek és udvarrész mellett most már több mint 3300 négyzetmétert használhat. Az egyesület 2016 óta segíti a rászorulókat élelmiszerrel, ruhával és közösségi szolgáltatásokkal. A bővítés lehetővé teszi programjaik fejlesztését, szabadtéri rendezvények szervezését és a működésükhöz szükséges tárolási kapacitás növelését. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és taxiszolgáltatásokat is vizsgálják. Ezt mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Kifejezetten a vendéglátóhelyeken ellenőrizzük a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, de például a repoharak visszaváltási lehetőségéről szól meg. Tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontból is folyamatos ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kiülős vendéglátóhelyeken, gyors buszékben, éppen azért, hogy az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályok betartásra kerüljenek.
0: 9 új térfigyelő kamerát telepített az önkormányzat Berettyóújfalu közbiztonságának erősítése érdekében, jelentette be Muraközi István polgármester. A fejlesztést saját forrásból valósította meg a város, írja a Haon. Az új kamerák több frekventált helyszínen működnek, köztük a Csendes temetőnél, a Szent Mártoni temetőnél és a Művelődési Ház körforgalmánál. A beruházás célja, hogy növelje a lakosság biztonságérzetét, valamint segítse a hatóságok gyors reagálását. A hétvégén is marad a száraz, napos, gomoly felhős idő. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. 19 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk napközben. Vasárnap is főként napos időnk lesz, felhő alig lesz az égen, és csapadék sem várható. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
3: Köszi, Zsuzs, találkozunk a következő órában. Teddy Swims nálunk a következő, és a Door, ez a folytatás. A

0: Niall Gunn után itt vagyunk a születésnaposokkal, mert hogy van egy 1848-as tortánk, nem ennyi szeletből áll, hanem ez lett a neve, úgyhogy nagyon köszönjük a kis angyalnak, hogy beletett ezt a kreativitást, és hogy egy kávés rumos csoki meggyes tortát alkotott, ami összefoglalja a 48-as eseményeket egy tortában. Köszönjük! Kovács Bancsi Évát köszönti édesanyja a család nevében, 31 esztendős lett egyébként, és egy csodás gyermek, feleség, anya, mert hogy az édesanyja a család nevében köszönti, úgyhogy minden jót leírtak rólad, hogy te vagy az ő kincsük, és hogy imádnak téged, úgyhogy boldog születésnapot kívánunk. Bartók Ádámot mama és papa köszöntik, 8 esztendős a drága unoka, aki nyilván a legjobb a világon, imád olvasni, most anyával a könyvtárba mentek. 8 évesen azért könyvtárba járni, az egy tök jó, érdekes dolog. Le a kalappal minden esetre, az ott a belső világát nagyon tudja építeni. Szabó Csengét köszönti a családja, Szabó Ákost is a családja, 24-24 évesek is így egymás után jöttek, olyan, mintha ők ikrek lennének. Én ezt tippelem ebből. Köszönti a család sok szeretettel, apa, anya, Ákos, Géza, Bibi, Jonas, Szilike, Bono, és hát ezek a nevek ismétlőnek újra, úgyhogy ti valószínűleg ikrek vagytok. Isten éltessen benneteket. Bakó, Balázs, Andrást, Edith mama, Gyula keresztanyú köszönti, 9 éves lett egyébként Balázs. Boldog születésnapot kívánunk, és nagyon szeretünk. Eszenyi Csengét anya, Ádám és Krisztike köszöntik a 14. születésnapján. Köszönti a család, és további sok sikert kívánok a tanuláshoz. Nyitrainé Molnár Anikót, a létai csemege dolgozói köszöntik. Nem mondom, hogy hány esztendős, az nem fontos. Ismét eljött a te napod, vidám csapatunk újra ünnepel. Kívánjuk, hogy sokáig élj még, és minden kívánságot teljesüljön egyébként. A torta az nagyon jól jönne, mert hogy egy kétszeres anyukáról beszélünk, aki már ötszörös nagymama is. Hát gratulálunk! Rogoz Györgyné Magdit, Nyiradony rendőrös dolgozói köszöntik, a hosszú étvége nálunk sokszoros ünnepléssel telik, ma születésnap, holnap a lányának névnapja, és még anyák napja is. Két diplomás gyermeke van, akikre nagyon büszke. Köszöntjük természetesen őt is. Kozma Tamást, felesége, lányai köszöntik, most leginkább itthon van, és örülne a tortának. Hentes, így tesztelhetnénk, hogy a tortát is úgy vágja, mint a húst. Ja, értem, jó. Tomikám, drukkolunk neked, hogy te nyerd meg. Gyügyei Bernadette családja, anya, apa, Fruzsi és Bogi köszöntik. Sikeres, felelősségteljes munkája van egyébként, és most felezi fel a kihívásokat és az önállóságot, úgyhogy ezt kívánnak neki sok sikert, és az év táncosa díjjal is jutalmazták egyébként, csak mondjuk halkan, mert hogy ehhez is ért Berni, úgyhogy gratulálunk. Kovácsné Sándor Ritát, Szemenyei család köszönni nagyon sok szeretettel, a legjobb barátnőmet születésnapja alkalmából, minden jót kívánok az egész családnak. Pusziuk őket. Mondják ők, a Szemenyei család, mi is ezt tesszük. Bodonovicsné Kis Erikát, Rákóczyné Kis Edina köszönti, 36 esztendős lett, és hát Edinát köszönti egyébként Rákóczy Attila is, többen is köszöntik, van, aki a legjobb ikertestvért, Edinát, sógorát és mindenkit is köszöntenek, vannak, akik pedig egészen más szögből közelítik ezt a dolgot meg, és ők azt mondják, hogy a családjával tölti a legtöbb idejét, Attila gyermekei Hanna és Kristóf köszöntik, 30 év és egy nap eltéréssel azt mondja, hogy az első gyermeket Attila, valahogy valamit van a családban, nagyon hosszú az üzenet, és kicsit össze is van kutyulva. Egy a lényeg, Edina, hogy téged köszöntelek nagy szeretettel, illetve Kis Erikát is. Téglási Tibort, Meli, Niki, Zsolti, Orsi és Csongor köszöntik, Ladányi István Gergelyt anyukája, Eperjesi Etelkád Babót köszönti, kétszer is szerető férje. Először azt küldte, hogy nagyon szeretik Babót, lánya Erika, Ádám, Mira és Bence, utána pedig kedvenc dalunkkal köszöntelünk az ünnepetet, Demién Ferenc, hogyan tudnék élni nélküled. Ez pedig már egy kívánságműsoros hangulat, de egy a lényeg, hogy mindent megtett érted a család, mert kétszer is regisztráltak. Nagy Bélát pedig háromszor az 50. születésnapjára köszönti a család, Dragics Ákos, a Zsani, a felesége Ági és a gyermekei Fruzsi, Niki és Beni. Úgyhogy nagyon sokan tettek azért, hogy a legnagyobb Bélát felköszöntsék, most pedig itt az ideje annak, hogy valahogy elkapjuk és telefon végre csaljuk a legszerencsésebb hallgatót.
1: Halló!
0: Halló! Jó reggel, Czener Richard! Richard urat keresem.
1: Én vagyok.
0: Tengermény tiszteletem. Mi vagyunk a Best FM, és hát szakértőt keresünk most, egy igazi szakértőt, mert hogy mi úgy tudjuk, hogy a kecskékből szereted vizsgálni azon kecskéket, amelyek az elithez tartoznak.
1: Ezt most nem értem.
0: Nem tudom, ezt az üzenetet kaptuk, hogy nagyon szereted a bakelit. Lemezeket hallgatni. Ennyit kaptunk. És hogy nagy Rakset rajongó vagy.
1: Igen. Hát pontosan, igen. Hát van 3000 darab lemezem, ami...
0: Miben különbözik? Te még hallod a különbséget egyébként a bakelit és egy mondjuk egy nagyon jó minőségű fleck tömörítetlen zenebona között?
1: Igazából dinamikusabb, jobb a hangzása.
0: Dinamikusabb.
1: Igen.
0: Mi egy nagyon dinamikus születésnapot kívánunk neked, boldogat abból is. A feleséged Emőke és a kisfia Csabi és Zalán köszöntenek téged. Úgyhogy tudjuk, hogy most ilyen külföldi munkavállalásban vagy, ilyeneket küldtek el nekünk. Mindent is tudunk rólad, de a legfontosabb az, hogy a családod még nem tudja rólad, hogyha te nagy Rakset rajongó vagy, akkor apa egyébként nagy csajozó is lehetett, mert a Raksetnek az albumai erről szóltak nagyon erősen. Tehát, hogy mindent tudunk rólad. Szóval boldog születésnapot kívánunk neked, és a születésnapod nem lenne kerek egy torta nélkül, és van egy 1848-as torta, ez nem ennyi szelet, hanem ezt találta ki a kisangyal, ez egy kávés, rumos, csokis, meggyes torta, ami jár neked, úgyhogy Isten éltessen, boldog nagyon születésnapot nektek.
1: Én köszönöm szépen.
0: Nincs más feladatod, csak szaladj, jó? A kisangyal cukrászda felé, és mondd, hogy nyertél, és kapod a tortát. Boldog születésnapot, szia! Boldog születésnapot kívánunk! Hát nagy csodák történtek sok-sok évvel ezelőtt, akkor születtek mondjuk a május másodikaiak, úgyhogy ha már csodáknál járunk, akkor Deniz ezt tök jól bele tudja foglalni egy dalban, ezzel megyünk tovább itt a Best FM-en. Jó reggelt kívánunk, és szép napot mindenkinek! Azért mondjuk, hogy jó reggelt, mert tinédzserek nagyjából ilyenkor ébredeznek, hiszen megtehetik, hosszú hétvége van, és készülnek a jövő hétre, amikor is majd sokan közülük érettségizni fognak.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei.
2: Megállás nélkül.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hey, this is Justin Timberlake.
6: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
7: Hello, I'm Phil Collins.
2: Bárhol is vagy. Ott van veled.
8: A Best FM.
2: A Best FM.

0: én.
1: A holnapi napra azért fogunk készülni, ez annyira te, ez volt a dal, és amivel tovább megyünk, az majd Ariana Grande lesz. Igen, mert ugye holnap lesz anyák napja, bizony, és hogyha megvan az a lehetőségünk, hogy tudjuk köszönteni az anyukánkat, akkor azt holnap tegyük meg egy virággal, meg hát mindenkit, akit az anya szerepben jónak gondolunk. Tehát, hogy így van ez jól. Anyukák, holnap egy picit virágot kaptok, meg megölelgetünk veleteket egy picit még jobban, mint talán máskor, és egy kicsit időt szánunk rátok. Így van ez jól. Úgyhogy anyák napjára készülünk majd holnap, ezzel kapcsolatos dalt most nem fog betenni, hanem egyszerűen csak úgy bennem él ez a dolog, hogy erről mindenképpen kommunikáljunk és beszéljünk. Sok-sok program mellett a holnapi nap ezért fontos, mert hogy anyák napja lesz, úgyhogy ölelünk benneteket.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kós, a hétvégi napokat töltse pihenéssel, a tavasz kalandra csábítja, de csak addig engedje, amíg senkinek nem okoz bánatot. Mika, az ön energiája megsokszorozódik, és minden jó dolog összpontosul, meghívásait nem mondja le. Ikrek, ön érzéki és lenyűgöző, szinte megbabonázza a másik nemet, ráhangolódik a környezetében élők érzéseire, és szinte kérés nélkül teljesíti kívánságaikat. Rák, sikeres hetet tudhat maga mögött, nem csak a munkában, de családi ügyekben is elismerésre számíthat. Oroszlán, felkavaró napok következnek, a független oroszlán most olyan partnerre akadhat, aki megváltoztatja eddigi felfogását. Szűz, szereme arra vágyik, hogy több időt töltsön vele és jobban figyeljen rá, legyen hát vele már ma nagyon gyengéd, és ő nem győz majd hálálkodni. Mérleg, számos apró munkát kell elvégeznie az otthonában kívül és belül egyaránt, a segítsége is lesz, fektessen nagyobb hangsúlyt az egyértelmű kommunikációra. Skorpió, egy hosszú ideje tartó kapcsolat még sokáig folytatódni fog, a válságos időszak elmúlt és a jövőben még meghittebbé válik a viszonyuk. Nyilas, ha ma a tétlenséget választja, nem veszít semmit, sem anyagilag, sem erkölcsileg. Úgyis olyan indisponált, hogy csak elrontaná, amihez hozzányúl. Pihenjen. Vak, az apró cseprő ház körüli munkákat végezz el, utána pihenjen, szórakozzon, menjen vidám társaságba, vagy hívjon vendégeket. Vízöntő, törődjön sokat a szeretteivel, és saját magát is kényeztesse. Kedvesek körül rajongja önt, ezt értékelnie kell. Valak, kicsit szétszórt, figyelme elkalandozik, használja ki a hétvégi napokat mozgásra, feltöltődésre.

Emily Lilly szólt nálunk, Follow the Flow pedig a Holnap küszöbét hozza előtérben. Hamarosan jövünk Szilágyi Jussussal, aki elmondja minden idők legfrissebb híreit. Ez a Best FM jó helyen vannak. Ugye én mondtam programokat, az állatkertben lehetett futni az állatokért, ezt azért figyeljük. Aztán van a Zsidó Kulturális Fesztivál, amiről be tudnak csatlakozni, sok-sok minden. De szerintem a legfontosabb program az a holnapi napon lesz, az anyákról ne feledkezzünk el. Holnap anyák napja lesz, úgyhogy a holnap küszöbén majd virággal a kezünkben állunk, és megölelgetjük az anyukákat. Így van ez jól. Addig, amíg tehetjük, addig meg is fogjuk csinálni. Follow the Flow a holnap küszöbén.

0: zenék változatosan. Best FM. Best FM.
1: Kezdődnek az érettségik Bárány Donát 2029-ig hosszabbított Debrecenben, és ingyenes utcazenei fesztivál lesz Hajdúnánáson, a mikrofonnál Szilágyi Ittus.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Kezdődnek az érettségik. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel indul az idei vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerden történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az Oktatási Hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
2: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, egy nagyon magas szám. Az összes vizsgázónak majdnem 60%-a az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra. A középszintű szóbelikre pedig június 15-e és július 1-e között.
1: Összehangolt akcióban csaptak le drogterjesztőkre Hajdúbiharban. A debreceni rendőrök egy kábítószer kereskedelem miatt indult nyomozás során több fogyasztót azonosítottak, majd a szálak végül három dílerhez vezettek. Április 15-én több helyszínen egyszerre léptek akcióba. A nyomozók a civis és a körös közterületi támogató alosztály egységeivel együtt fogtak el két férfit és egy nőt. Az egyik férfit Gáborjánban, míg a másik férfit és nőt Ebesen vették őrizetbe. A kutatások során közel 100 g droggyanús anyagot találtak náluk, emellett lefoglalták a fogyasztáshoz és a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint többféle valutát is. Az ügyben kábítószerkereskedelem miatt folyik eljárás, közölte a Hajdúbihar vármegyei rendőrség. A válogatott Bárány Donát szerződést hosszabbított a DVSC futballcsapatával. Az új megállapodás 2029 nyaráig szól. A saját nevelésű 25 éves csatár az elmúlt években a DVSC egyik kulcsjátékosává vált. Eddig 106 élvonalbeli mérkőzésen 38 találat és 16 gólpassz fűződik a nevéhez. A támadó jelenleg komoly bokasérülésből lábadozik, amely műtéti beavatkozást igényelt. Az orvosi prognózis szerint 3-6 hónap alatt térhet vissza. Bárány célja, hogy felépülése után ismét meghatározó legyen Debrecenben, hosszabb távon pedig külföldön, akár Angliában is kipróbálná magát. Idén harmadik alkalommal rendezik meg a Hajdúnánási utcazenefesztivál eseményt Hajdúnánás városában, június 26 és 27 között. A rendezvény ezúttal is ingyenesen várja a látogatókat. A szervezők programokkal is készülnek persze, 109 koncert lesz 12 különböző helyszínen. A zenei kínálat mellett vásári forgatag, gasztródvar és fellépők is színesítik a fesztivált. Az esemény célja, hogy pezsgő kulturális érmény nyújtson, és közösségi térként hozza össze a látogatókat, írja a HAON. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, de lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Csapadék nem valószínű, sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.

0: ilyenek a hajcsatok. Fiúk a lányokra bátran, itt most hajtsatok. Kezet az égbe felrepüljenek a hajcsatok.
1: Vidámzenék.
2: Vidámzenék a munkalendületéhez.
1: A munkalendületéhez.
2: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója.

Ott bizony, ez volt a Hip Hop Boys, ott várok rá című dalam, és hát, hogyha már programokról beszéltünk, akkor még mindig van lehetőség élni a lehetőséggel, hiszen Debrecenben május 2-án, azaz ma, a Zsidó Kulturális Napok és Utca Fesztivál vette kezdetét, amely zenei, színház és közösségi programokkal szerepel a városi programkínálatban. Egy ilyen esemény mindig jó emlékeztető arra, hogy a város attól él igazán, hogyha sokféle történet, hang és kultúra tud találkozni, úgyhogy ez volt a tippem mára, illetve hát sok-sok tipp volt azért ma már, de próbáljanak meg csatlakozni ehhez az élményhez is, hiszen ez is jó lehet, kicsit kikapcsolódni, picit átengedni magunkat a hosszú hétvégének. AC/DC és a Thunderstruck egy egészen más világot hoz magával, de maradjunk annyiban, hogy a rockvilág ne maradjon a közsebekben.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Most vasárnap anyák napja. Ha anyák napja, akkor szeretet. Ha szeretet, akkor virág. Ha virág, akkor oázis kertészet. Különleges növények szemet kábráztató választék. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.
2: A Metal Sheet bemutatja Night Drive, május 29. Autós, motoros, éjszakai show, különleges fény, füst, láng, szikra és fénytechnikával, drifttel, motor, jump és táncsóval. Metal Sheet Night Drive, the show, május 29-én, a Debrecen Drive előestéjén. Jegyek már kaphatók. Debrecendrive.hu.
3: A reklám után újra
4: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
5: Hi, this is James Blunt.
6: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
7: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
8: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Bárhol is vagy, ott van veled
9: a Best FM.
3: A Best FM.

Ha már programok, beviszem önöket David Guetta után picit a könyvtárba, mert hogy a Milius Juhász Péter könyvtár programjai között ma is szerepel tavaszi könyvkínáló, illetve a Józsai könyvtárban az Anyák, Sorsok, Emlékek, Történetek című Bukkalauz program is fut a napokban. A könyvtár ilyenkor nem csak könyves polc, hanem egy kis menedék, egy kis csend, egy kis gondolat, egy kis történet, és senkit nem szól rád, hogyha túl sokáig lapozol, mert erre megvan a lehetőség. A könyvtár egyébként le tudja lassítani annyira a világot, ami ránk fér ahhoz, hogy újra fel tudjunk pörögni. Ezt tesszük mi is, jön Fluor és a Mizu itt a Best-en.

Everybody You Trake, ez lesz a következő nálunk. A Police dalával megyünk tovább Ray dala után, és hogy mit is tudnék ajánlani, lassan ugye itt a dél, a város pedig ma szépen felébredt. Futóverseny az állatkertben, táncprogram, családi mese, könyvtári ajánlók, lovastanya, Debrecen ma sem alszik, úgyhogy ha valaki szeretne valami egészen extrém levegőt a tüdejébe szívni, akkor így a programokon keresztül tegye meg, hogyha más nem, és csatlakozzon. Mi pedig mondunk mindent az utakról, úgyhogy tessék szépen kereken, ügyesen neki szaladni ennek a mai napnak, és hát vigyenek magukkal, mert hogy a Best FM, hogyha ott van, akkor gyakorlatilag semmiről nem tudnak lemaradni. Ez az egyik oldala, a másik pedig, hogyha szerencsénk van, akkor még azt a hangulatot is meg tudjuk adni, ami egy picit átível a napon. Ez a Police dala is ebben segít nekünk ma.

Pharrell Williams féle Happy azért mindig megadja az ének a pontot, mi pedig lassan elköszönünk ebből a délelőtti sávból, de jó zenék persze maradnak, használjátok bennünket jól úgy, ahogy szombaton az kell, és ne felejtsétek el köszönteni a Zsigmondokat, amit ugye azt ígértük ma már többször, de velük ünnepelnek természetesen a Zoliék és az Attanázok is, már amennyire természetes névnapokat ünnepelni. Egy dal pedig a tegnapról szól, a Beatles felvétele, a Yesterday, én ezzel búcsúzom, és hát üzenem mindenkinek, hogy nem állunk meg, tessék kérni a kedvenceket, majd köszöntsék a születésnaposokat, névnaposokat, akár holnap is, erre is van lehetőség. A Beatles már szól, Szabó Tomit hallották, fantasztikus hétvégét kívánok!

0: Stratégiai partnerséget kötött a hazai gyógyszeripar és a Debreceni Egyetem, életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje, és a rangadó vár a Lokira Pakson. Szilágy Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége és a Debreceni Egyetem. A partnerség célja a hazai gyógyszeripar versenyképességének erősítése, a kutatásfejlesztési kapacitások bővítése, valamint a természettudományos felsőoktatás támogatása. Az iparág jövője szorosan függ a képzés minőségétől és a szakember utánpótlástól, különösen a gyógyszerészet, biotechnológia és élettudományok terén. A megállapodás erősíti az egyetemi ipari kutatási kapcsolatokat, támogatja a gyakorlati képzést, és közös projekteket indít a gyógyszerfejlesztésben. A cél egy hosszú távon fenntartható innovációközpontú együttműködés. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje. Ez sűrűbb vonatközlekedést biztosít a tó felé. Emellett javulnak a csatlakozások, és nagyobb kapacitással közlekednek a szerelvények, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
2: A tavaszi időszakban több szakaszon pályakarbantartást végeztünk a balatoni vasútvonalakon, hogy ezzel is elősegítsük az előszezon zökkenőmentes kezdetét. Sűrűbben közlekednek a vonatok, a kék hullám vonatok már az előszezon első napjától intercity kocsikkal közlekednek, helyjegyváltással vehetőek igénybe, illetve az előszezon kezdetétől már közlekednek Budapestről a Katica interrégió, valamint a vízipók sebes vonatok, ez utóbbi nagy kapacitású kerékpárszállító kocsival is fel van szerelve.
0: Prevenciós előadást tartottak időseknek a rendőrök Hajdúnánás kapitányságán, közölte a Hajdúbiar vármegyei rendőrfőkapitányság. A program célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az úgynevezett unokázós csalások és más bűncselekmények veszélyeire. A résztvevők megismerkedhettek a rendőrök munkájával, és hasznos tanácsokat kaptak az idősek, az online visszaélések, a trükkös lopások és az átverések felismeréséhez. Emellett szó esett a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályairól is, írja a Hajdú Online. Újabb kulcsmeccs előtt áll a DVSC labdarúgó csapata, amely vasárnap a Paks otthonában lép pályára az NB1-ben. A tét nagy, a bronzérem és a nemzetközi kupaindulás, fogalmaz a dvsc.hu. A két csapat 48. élvonalbeli mérkőzésére készül, az örök mérleg debreceni fölényt mutat, 20 győzelem és 18 döntetlen mellett 9 paksi siker született. A mostani szezonban egyszer döntetlen, egyszer pedig loki győzelem volt. Ugyanakkor figyelmeztető jel, hogy a DVSC 2022 óta nem tudott nyerni Pakson, ahol azóta 3 hazai győzelem és 3 döntetlen született. Marad a változékony tavaszias időjárás sok napsütéssel, esőt nem ígérnek egyelőre az időjósok. A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű. Az északkeleti szél a keleti ország részben megélénkül, 19-24 fok várható napközben. Vasárnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, 20-25 fokos.
3: Célállomás:
1: Debrecen.
3: Pozíció:
1: 104,6.

Engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: kívánságműsorba, ezt a fám.
1: Halló, jó napot kívánok, Attila vagyok, Almás vizitőről. De Bogrács mellé szeretnék egy dalat kérni.
0: És mi lenne az?
1: Gangstáiktól van valami esetleg.
0: Jó, rendben, akkor választok tőlük egy dalt, jó?
1: Gangstáiktól. Ó, nagyon szépen köszönöm, és ide kérném a kertbe a Bogrács mellé feleségemnek, a Suzinak, a kutyus. Közben is figyel. Meg Jopek barátomnak. Nagyon szépen köszönöm.
0: Szívesen, viszont hallásra.

Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. Let me talk to you.

zenei kedvencek szólnak egymás után itt a déli kívánság műsorban, és Rákszed Dala közben írt nekem Robi, hogy szeretné meglepni a párját, méghozzá Enikőt, aki ma is dolgozik, virágboltosként dolgozik, úgyhogy nagyon-nagyon sok a munkája, de hát ilyenkor azért ugye anyák napján is, ballagási szezon is, meg lehet, hogy valaki csak úgy szeretné meglepni a párját, szóval most azért mindenki a virágboltoknál áll meg szerintem, hiszen holnap mindannyian tudjuk, hogy anyák napja. Na Enikő, akkor neked érkezik már Lady Gaga dala itt a 104.6-on. Kitartást és jó munkát!

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

Hiszen zenei kedvencei szólnak egymás után itt a Best FM-en, Dr. Béres, a Zalatnai Cini, és a Várlak még érkezik, méghozzá Robi kérése volt ez, aki Barbarát szeretné meglepni, a barátnőjét, aztán érkezik majd DJ Bobo és a Freedom, ez pedig Zoli választása volt. A forró drótot 100-140.

0: Ez a Best FM.
1: Több mint 2100 új lakás épülhet városunkban, nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, és új térfigyelő kamerák növelik a biztonságot Berettyóújfaluban. A mikrofonnál Szilágyi Jézus.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Debrecenváros eheti közgyűlésén szó volt az Otthon Start program fix 3%-os hiteléhez kapcsolódó lakásépítésekről, írja a város honlapja. A kezdeményezés célja nagy volumenű, kedvezményes feltételeknek megfelelő lakóprojektek megvalósítása. A főépítész jelezte, több beruházás is kiemelt státuszt kaphat a városban, ha legalább 250 lakás épül, és ezek 70%-a megfelel a program feltételeinek. Debrecen több pontján jelentős fejlesztések indulhatnak, köztük a Vámospércsi úton, a Hajnal és a Zúzmara utcán, valamint a Diószegi úton. Összesen több mint 2100 új lakás építése várható a következő években, ez jelentősen bővítheti a város lakás állományát. Újabb ingatlan részt adott ingyenes használatba az önkormányzat a Halápon a Gyermekekért Közhasznú Egyesület számára, számolt be róla a debrecen.hu. A régi iskola udvarából egy eddig kihasználatlan területet is az egyesület használatába adnak. Így a szervezet a már korábban biztosított helyiségek és udvarrész mellett most már több mint 3300 négyzetmétert használhat. Az egyesület 2016 óta segíti a rászorulókat élelmiszerrel, ruhával és közösségi szolgáltatásokkal. A bővítés lehetővé teszi programjaik fejlesztését, szabadtéri rendezvények szervezését és a működésükhöz szükséges tárolási kapacitás növelését. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és taxiszolgáltatásokat is vizsgálják. Ezt mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Kifejezetten a vendéglátóhelyeken ellenőrizzük a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, de például a repoharak visszaváltási lehetőségéről szól meg. Tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontból is folyamatos ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kiülős vendéglátó helyeken, gyors büfékben, éppen azért, hogy az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályok betartásra kerüljenek.
1: 9 új térfigyelő kamerát telepített az önkormányzat Berettyóújfalu közbiztonságának erősítése érdekében, jelentette be Muraközi István polgármester. A fejlesztést saját forrásból valósította meg a város, írja a Haon. Az új kamerák több frekventált helyszínen működnek, köztük a Csendes temetőnél, a Szentmártoni temetőnél és a Művelődési Ház körforgalmánál. A beruházás célja, hogy növelje a lakosság biztonságérzetét, valamint segítse a hatóságok gyors reagálását. A hétvégén is marad a száraz, napos, gomoly felhős idő, sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. 19 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk napközben. Vasárnap is főként napos időnk lesz, felhő alig lesz az égen, és csapadék sem várható. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
0: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
0: Hívja az 500-541-et.

0: A te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

Best of Debrecen itt a 104.6-on a déli kívánsó műsor Major Lazer dala után már a Gypsy Kings érkezik, méghozzá Józsi választására. Ők is kint sütögetnek a kertben, ők egy ilyen jó kis hosszú hétvégét csináltak, itthon vannak a rokonok, a családtagok, úgyhogy együtt fogják tölteni ezt a következő két napot is. Úgyhogy nektek szól már a Gypsy Kings a kertbe, itt a 104.6-on jó sütögetés is mindenkinek, aki éppen mondjuk most a bogrács mellett áll, és tekerje fel a hangerőt, mert ez a Best of itt a 104.6-on.

0-30-9-33-104-6 zenei kedvencek szólnak egymás után itt a déli kíválság műsorban. Mindjárt érkezik Adele és a Someone Like You. Ezt a Robi kérte a barátnőjének, Eszternek, akinek ma van a születésnapja. És aztán Azaria is mindjárt megfordul nálunk, méghozzá Peti kérésére.

Debrecen zenei kedvencei egymás után pörögnek, az FM Kitten dalával fogok érkezni, aztán jön majd Lady Gaga is, ezt sem felejtettem el, ez volt Kinga kérése. Aztán az egy órás a zenei maraton után 3 órától fogok visszatérni, és akkor is dübörögnek a kedvencek a szombat délutánban.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Kezdődnek az érettségik Bárány Donát 2029-ig hosszabbított Debrecenben, és ingyenes utcazenei fesztivál lesz Hajdúnánáson, a mikrofonnál Szilágyi Jézus.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Kezdődnek az érettségik. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel indul az idei vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerden történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az Oktatási Hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
2: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ami egy nagyon magas szám. A összes vizsgázónak majdnem 60%-a az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelszintű szóbeli vizsgákra. A középszintű szóbelikre pedig június 15-e és július 1-e között.
1: Összehangolt akcióban csaptak le drogterjesztőkre Hajdúbiharban. A debreceni rendőrök egy kábítószer kereskedelem miatt indult nyomozás során több fogyasztót azonosítottak, majd a szálak végül három dílerhez vezettek. Április 15-én több helyszínen egyszerre léptek akcióba. A nyomozók a civis és a körös közterületi támogató alosztály egységeivel együtt fogtak el két férfit és egy nőt. Az egyik férfit Gáborjánban, míg a másik férfit és nőt Ebesen vették őrizetbe. A kutatások során közel 100 g roggyanús anyagot találtak náluk, emellett lefoglalták a fogyasztáshoz és a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint többféle valutát is. Az ügyben kábítószerkereskedelem miatt folyik eljárás, közölte a Hajdúbihar vármegyei rendőrség. A válogatott Bárány Donát szerződést hosszabbított a DVSC futballcsapatával. Az új megállapodás 2029 nyaráig szól. A saját nevelésű 25 éves csatár az elmúlt években a DVSC egyik kulcsjátékosává vált. Eddig 106 élvonalbeli mérkőzésen 38 találat és 16 gólpassz fűződik a nevéhez. A támadó jelenleg komoly bokasérülésből lábadozik, amely műtéti beavatkozást igényelt. Az orvosi prognózis szerint 3-6 hónap alatt térhet vissza. Bárány célja, hogy felépülése után ismét meghatározó legyen Debrecenben, hosszabb távon pedig külföldön, akár Angliában is kipróbálná magát. Idén harmadik alkalommal rendezik meg a Hajdúnánási utcazene fesztivál eseményt Hajdúnánás városában, június 26 és 27 között. A rendezvény ezúttal is ingyenesen várja a látogatókat. A szervezők programokkal is készülnek persze, 109 koncert lesz 12 különböző helyszínen. A zenei kínálat mellett vásári forgatag, gasztródvar és fellépők is színesítik a fesztivált. Az esemény célja, hogy pezsgő kulturális érmény nyújtson, és közösségi térként hozza össze a látogatókat, írja a HAON. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, de lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Csapadék nem valószínű, sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.

0: mint hazai a Best FM-en.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Amerika!
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Most vasárnap anyák napja. Ha anyák napja, akkor szeretet. Ha szeretet, akkor virág. Ha virág, akkor oázis kertészet. Különleges növények szemetkábráztató választék. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.

0: FM.
1: Mindig velem.
2: Stratégiai partnerséget kötött a hazai gyógyszeripar és a Debreceni Egyetem, életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje, és a rangadó vár a Lokira Pakson. Szilágyi Ícus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége és a Debreceni Egyetem. A partnerség célja a hazai gyógyszeripar versenyképességének erősítése, a kutatásfejlesztési kapacitások bővítése, valamint a természettudományos felsőoktatás támogatása. Az iparág jövője szorosan függ a képzés minőségétől és a szakember utánpótlástól, különösen a gyógyszerészet, biotechnológia és élettudományok terén. A megállapodás erősíti az egyetemi ipari kutatási kapcsolatokat, támogatja a gyakorlati képzést, és közös projekteket indít a gyógyszerfejlesztésben. A cél egy hosszú távon fenntartható innovációközpontú együttműködés. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje. Ez sűrűbb vonatközlekedést biztosít a tó felé. Emellett javulnak a csatlakozások, és nagyobb kapacitással közlekednek a szerelvények, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
3: A tavaszi időszakban több szakaszon pályakarbantartást végeztünk a balatoni vasútvonalakon, hogy ezzel is elősegítsük az előszezon zökkenőmentes kezdetét. Sűrűbben közlekednek a vonatok, a kék hullám vonatok már az előszezon első napjától intercity kocsikkal közlekednek, helyjegyváltással vehetőek igénybe, illetve az előszezon kezdetétől már közlekednek Budapestről a Katica interrégió, valamint a vízipók sebes vonatok, ez utóbbi nagy kapacitású kerékpárszállítókocsival is fel van szerelve.
2: Prevenciós előadást tartottak időseknek a rendőrök Hajdúnánás kapitányságán, közölte a Hajdubiar vármegyei rendőrfőkapitányság. A program célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az úgynevezett unokázós csalások és más bűncselekmények veszélyeire. A résztvevők megismerkedhettek a rendőrök munkájával, és hasznos tanácsokat kaptak az idősek, az online visszaélések, a trükkös lopások és az átverések felismeréséhez. Emellett szó esett a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályairól is, írja a Hajdú Online. Újabb kulcsmeccs előtt áll a DVSC labdarúgó csapata, amely vasárnap a Paks otthonában lép pályára az NB1-ben. A tét nagy, a bronzérem és a nemzetközi kupaindulás, fogalmaz a dvsc.hu. A két csapat 48. élvonalbeli mérkőzésére készül, az örök mérleg debreceni fölényt mutat, 20 győzelem és 18 döntetlen mellett 9 paksi siker született. A mostani szezonban egyszer döntetlen, egyszer pedig loki győzelem volt. Ugyanakkor figyelmeztető jel, hogy a DVSC 2022 óta nem tudott nyerni Pakson, ahol azóta 3 hazai győzelem és 3 döntetlen született. Marad a változékony tavaszias időjárás sok napsütéssel, esőt nem ígérnek egyelőre az időjósok. A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű. Az északkeleti szél a keleti ország részben megélénkül, 19-24 fok várható napközben. Vasárnap is a napsütésé lesz majd a főszerep 20-25 fokos csúcsokkal.
0: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.

Hello Debrecen, ez a Best FM, itt a 104.6-on, illetve sokan hallgatnak minket online is, úgyhogy www.bestfmdebrecen.hu. Köszönjük mindenkinek a figyelmet, és hát persze azért itt vagyunk, a szombat délutánban is pörögnek a zenei kedvencek egymás után, jó idő van, süt a nap, és hát szerintem sokan azért ilyenkor szabadtéri programokat csinálnak, nem? Tehát egy jó kis bogrács, szalonnasütés, séta, gyerekekkel, játszótér, stb. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy sok mindenki így tesz a mai napon is, mert persze háttérben dübörög a Best FM Debrecen zenei kedvenceivel. Töltsük együtt a délutánt, Morvai Szűcsenikő vagyok.

0: 30-as 9-33-104-6 a Bestefem egyik telefonszáma, ahol üzenetben jöhetnek folyamatosan. Az információk, akár a Trafiról is a Diószegi úton dolgoztak korábban a rendőrök, ott csak óvatosan.
1: Két keréken, szikrázó napsütésben egy vicajos tudja milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepira Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
0: Köszönöm szépen az infókat, és várom ezeket a folytatásban is. Na de előtte még egy kis érdekesség, hogy mi az a szakma, ami most a legkeresettebb a munkaerőpiacon. Szerintem senkit nem lep meg, hogyha azt mondom, hogy továbbra is az informatikus. Ez az, ami viszi a prímet, még mindig több 10 000 szakember hiányzik ennek ellenére is. Na hát ennek oka lehet ugye a távmunka. Sokan ugyanis a személyes jelenlétet nélkülöző külföldi cégeknél helyezkednek el egy hazai felmérés szerint, mert hogy ugye lényegében az van, hogyha nagy multiknál, külföldi cégeknél dolgozunk, akkor hát home office, ez HO, ez mindenféleképpen HO. Itthon Magyarországon az IT területén elhelyezkedni vágyó 2/3 3 héten belül munkába tud állni a szakmában. Annyira keresett az informatikus. A legkiemelkedőbb bérre továbbra is a szoftverfejlesztők számíthatnak. Ők bruttó 1,3 és 2 millió forint, vagy e fölötti összegeket tudnak hazavinni havonta. Hát ez a legkeresettebb szakma mostanában. Ezt csak úgy megsuggom a felvételizőknek, meg hát a jövő héten érettségizőknek, hogy úgy írják meg azt az érettségét. Hát nagy feladat előtt állnak most a középiskolások, nekik is adunk majd egy kis plusz energiát.

Debrecen zenei kedvenceit játszom itt a szombat délutánban a 104.6-on, szuper napsütés és az időjárásunk, és reméljük, hogy ez így is marad a következő időszakban. Bár hogyha valakinek erős migrénes fejfájása van, akkor mindenféleképpen jó tudni, hogy nem véletlen. Ugyanis a hőmérséklet folyamatosan változik, míg most volt egy kis csökkenés, meg ez a brutál szeles idő, addig most például érkezik majd a felmelegedés, holnap már 22-23, hétfőn pedig akár 24-25 fok is lehet, a hét második felétől pedig majd csapadék is várható, ettől függetlenül nem fog drasztikusan csökkenni a hőmérséklet. Úgyhogy vannak ezek a kis ingadozások, ami miatt valóban a frontérzékenyek megérezhetik ezeket a változásokat.

Braund után is itt vagyunk, Debrecen zenei kedvencei szólnak május 2-án. Hát ezt el is felejtettem mondani, hogy már itt van a május. Ugye tegnap május 1-je volt, egy kicsit pihentünk, hogyha valaki jól meg tudta oldani, akkor igazából hosszú hétvégét csinált ebből a hétvégéből. És hát igen, ahogy én most így jöttem be a rádióba, mert most kivételesen A-pontból B-pontba sétáltam, és így több helyen is megfordultam, ezért nagyon-nagyon sok szép májusfát láttam, és annyira jó, hogy ez a hagyomány még mindig él, hogy akár udvarlás szempontjából, akár már a meglévő kapcsolatoknak is állítanak a fiúk májusfát. És tényleg olyan gyönyörűen feldíszített májusfákat láttam, hogy öröm volt ezeket nézni, és akkor ilyenkor visszagondolok arra, hogy én is, amikor még tinédzser voltam, akkor vártam, hogy vajon kapok-e májusfát is. És hát igen, amikor reggel ott áll a fa az ablakunk előtt, vagy a kertünk előtt, vagy tényleg ott a bejáratnál, akkor az olyan nagyon jó érzés szerintem. Úgyhogy igen, szerencsére még ez a kis hagyomány, ez így nem halt ki. Meg ugye a május kosarak, nem tudom, ez mennyire elterjedt itt Hajdú-Biharban, nálunk például Szabolcsban nagyon-nagyon elterjedt, és ott már a párok, akik már együtt vannak, vagy akár házasságban élnek, ők május kosarat kapnak, nem májusfát, és ez a hagyomány, ez nálunk Szabolcsban, Szabolcs megyében maximálisan él, úgyhogy tök jó azért látni itt a májusfákat, és meg akár a május kosarakat, vagy csak úgy a virágokat, mert holnap ugye anyák napja, ezt se felejtsük el. A Walk With Me érkezik a folytatásban itt a Best FM-en.

0: népszerű filmek kedvelt betétdalai.
1: Az apád büszke lenne rád, te is testőr lettél.
2: Bartanya! A húgom becsületének tisztázása nem tűr halasztást!
3: Majd én elintézem.
4: D'Artagnan? Mi egymást is megvédjük.
3: Mindenki egyért!
2: Egy mindenkiért!
0: Egy filmzene most!
5: A Best FM-en.

0: ha megkérdezik telefonon, hogy milyen rádiót hallgat.
1: Mondja meg nyugodtan.
2: A Best FM-et.
3: Több mint 2100 új lakás épülhet városunkban, nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, és új térfigyelő kamerák növelik a biztonságot Berettyóújfaluban. A mikrofonnál Szilágyi Jézus.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Debrecenváros eheti közgyűlésén szó volt az Otthon Start program fix 3%-os hiteléhez kapcsolódó lakásépítésekről, írja a város honlapja. A kezdeményezés célja nagy volumenű, kedvezményes feltételeknek megfelelő lakóprojektek megvalósítása. A főépítész jelezte, több beruházás is kiemelt státuszt kaphat a városban, ha legalább 250 lakás épül, és ezek 70%-a megfelel a program feltételeinek. Debrecen több pontján jelentős fejlesztések indulhatnak, köztük a Vámospercsi úton, a Hajnal és a Zuzmara utcán, valamint a Diószegi úton. Összesen több mint 2100 új lakás építése várható a következő években, ez jelentősen bővítheti a város lakás állományát. Újabb ingatlan részt adott ingyenes használatba az önkormányzat a Halápon a Gyermekekért Közhasznú Egyesület számára, számolt be róla a debrecen.hu. A régi iskola udvarából egy eddig kihasználatlan területet is az egyesület használatába adnak. Így a szervezet a már korábban biztosított helyiségek és udvarrész mellett most már több mint 3300 négyzetmétert használhat. Az egyesület 2016 óta segíti a rászorulókat élelmiszerrel, ruhával és közösségi szolgáltatásokkal. A bővítés lehetővé teszi programjaik fejlesztését, szabadtéri rendezvények szervezését és a működésükhöz szükséges tárolási kapacitás növelését. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és taxiszolgáltatásokat is vizsgálják. Ezt mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Kifejezetten a vendéglátóhelyeken ellenőrizzük a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, de például a repoharak visszaváltási lehetőségéről szól meg. Tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontból is fokozott ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kívülős vendéglátó helyeken, gyors büfékben, éppen azért, hogy az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályok betartásra kerüljenek.
3: 9 új térfigyelő kamerát telepített az önkormányzat Berettyóújfalu közbiztonságának erősítése érdekében, jelentette be Muraközi István polgármester. A fejlesztést saját forrásból valósította meg a város, írja a Haon. Az új kamerák több frekventált helyszínen működnek, köztük a Csendes temetőnél, a Szent Mártoni temetőnél és a Művelődési Ház körforgalmánál. A beruházás célja, hogy növelje a lakosság biztonságérzetét, valamint segítse a hatóságok gyors reagálását. A hétvégén is marad a száraz, napos, gomoly felhős idő. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. 19 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk napközben. Vasárnap is főként napos időnk lesz, felhő alig lesz az égen, és csapadék sem várható. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
5: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk. A hírek

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Most vasárnap anyák napja. Ha anyák napja, akkor szeretet. Ha szeretet, akkor virág. Ha virág, akkor oázis kertészet. Különleges növények szemetkábráztató választék. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.
2: Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive, május 29 és 31 között a debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show, modellvasút és Lego kiállítás, motorok, Vespák, amerikai filmes autók, közszolgálati járművek, Devil Tuning országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
3: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió tavaszi kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei.
4: Megállás nélkül.
6: Hi, we're the Pussycat Dolls.
7: Hi, this is Lionel Richie.
8: Hey, what's up? This is Bibi Rexha.
9: Sziasztok, Pálinás vagyok.
4: Bárhol is vagy, ott van veled
10: a Best FM.

06 30 9 33 104 6, ide is folyamatosan várom az üzeneteket, akár az útinformációkat is meg lehet nekem írni, hogyha elcsípnek esetleg egy trafit, ne adj Isten, balesetet látnak, vagy bármilyen torlódást, akkor nyugodtan jelezzék ezt nekem. Nos, és hát mivel ilyen jó az idő, és tényleg szép az időjárásunk, úgy tűnik, hogy holnap még ettől is jobb idő lesz, akkor hát vannak itt már ilyenkor ilyen kis romantikusabb programok is, ezt most csak így a fiúknak mondom, hogyha valaki esetleg keres valamilyen randi ötletet, hát a csillagos ég alatt, a friss levegőn, akár mozizni, romantikus, nosztalgikus és hangulatos is lehet, nem? Egy természetes környezetben, vagy akár városi terekben is újszerű élményt tud adni egy megszokott moziteremhez képest, barátokkal, családdal, vagy akár idegenekkel együtt nézni egy filmet is közösségépítő élmény. Úgyhogy, ha meg tudjuk oldani azt, hogy egy kertmozit csinálunk, hogy valahol egy ilyen automozist összehozunk, akár mi magunk, tehát nem az, hogy belépős és másnak, hanem az, hogy mi magunk kreálunk egy ilyet, és elvisszük a párunkat erre randizni, akkor szerintem ez nagyon-nagyon jó. Piknik hangulat, pokrócon vagy összetolt székeken ülve is sokkal oldottabb a légkör. Ez igazi ideális esti program nyári estékre, amikor már kellemes az idő. Sokszor párosulva egy jó kis fesztivállal, koncerttel, vagy más élménnyel. Hát nyilván most nem a következő pár napra gondolok, amikor még este hideg van, de a nyári időszakban egy ilyet beiktatni, hát lehet, hogy nem rossz választás.

0: Debrecen zenei kedvencei szólnak itt a szombat délutánban a 104.6-on, és egy törzshallgatónk csörgött, Szabó Sanyi, hogy továbbra is tart a torlódás Debrecen és a Józsatán, ugye?
1: Szia, Szabó Sanyi vagyok, hallasz?
2: Hallak, szia!
1: Azt akarom mondani, hogy Józsa fele megyünk Hajdúba, szeményben már lassan egy 3-4 órája arra szólunk, hogy...
0: Nos, ez azért is van jelenleg, mert hogy az M35-ös autópályán a Berettyó-Újfalu felé vezető oldalon, ott a 28-as kilométernél korábban még a délelőtt órákban felborult egy kamion, és a műszaki mentés miatt a Balmazújváros Hajdúböszörmény csomópont és a Debrecen Észak csomópont közötti forgalmat leterelik az autópályáról. Ezért is találkozhatunk például Hajdúböszörmény felé, József felé egyre több kamionnal és hatalmas nagy torlódással. Emiatt jelenleg is még nagyon nehezen lehet kijutni Böszörménybe.

Debrecen zenei kedvencét játszom a Best FM-en itt a 104.6-on május 2-án. Holnap május első vasárnapja. Mindannyian tudjuk, hogy ez mit jelent. Természetesen azt, hogy anyák napja. Úgyhogy ma szerintem nem csak Debrecenben, hanem a környéken mindenhol, de Debrecenben biztos vagyok benne, hogy hosszabb nyitvatartással készülnek a virágboltok, és nagyon-nagyon sokan dolgoznak a virágboltosok is. Most tényleg mindenki talpal már előtte való napokban is, mert ugye akkor ballagás volt, most pedig ugye az anyák napja miatt, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sok debreceni üzletben is szól a Best FM. Kitartást mindenkinek, aki dolgozik, mert tényleg ez ilyenkor egy kicsit megterhelő időszak mondjuk úgy a virágosoknak, de szerintem azért mindig jó, ha sok a vendég. Úgyhogy jó munkát!

Köszöntjük Zsigmond nevű hallgatóinkat. A Zsigmond férfi név, mely a germán eredetű német Zigmund, Zigmond névből származik, elemeinek jelentése győzelem és védelem. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Adler Zsigmond, Pap László ökölvívó edzője, Bátori Zsigmond erdélyi fejedelem, Zsigmond Freud osztrák neurológus, Móricz Zsigmond író, és nem utolsó sorban ön kedves Zsigmond, aki a rádiót hallgatja.

0: Kezdődnek az érettségik Bárány Donát 2029-ig hosszabbított Debrecenben, és ingyenes utcazenei fesztivál lesz Hajdúnánáson, a mikrofonnál Szilágyi Jézus.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Kezdődnek az érettségik. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel indul az idei vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerden történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az Oktatási Hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
2: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ami egy nagyon magas szám. Az összes vizsgázónak majdnem 60% az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra. A középszintű szóbelikre pedig június 15-e és július 1-e között.
0: Összehangolt akcióban csaptak le drogterjesztőkre Hajdúbiharban. A debreceni rendőrök egy kábítószer kereskedelem miatt indult nyomozás során több fogyasztót azonosítottak, majd a szálak végül három dílerhez vezettek. Április 15-én több helyszínen egyszerre léptek akcióba. A nyomozók a civis és a körös közterületi támogató alosztály egységeivel együtt fogtak el két férfit és egy nőt. Az egyik férfit Gáborjánban, míg a másik férfit és nőt Ebesen vették őrizetbe. A kutatások során közel 100 g droggyanús anyagot találtak náluk, emellett lefoglalták a fogyasztáshoz és a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint többféle valutát is. Az ügyben kábítószerkereskedelem miatt folyik eljárás, közölte a Hajdúbihar vármegyei rendőrség. A válogatott Bárány Donát szerződést hosszabbított a DVSC futballcsapatával. Az új megállapodás 2029 nyaráig szól. A saját nevelésű 25 éves csatár az elmúlt években a DVSC egyik kulcsjátékosává vált. Eddig 106 élvonalbeli mérkőzésen 38 találat és 16 gólpassz fűződik a nevéhez. A támadó jelenleg komoly bokasérülésből lábadozik, amely műtéti beavatkozást igényelt. Az orvosi prognózis szerint 3-6 hónap alatt térhet vissza. Bárány célja, hogy felépülése után ismét meghatározó legyen Debrecenben, hosszabb távon pedig külföldön, akár Angliában is kipróbálná magát. Idén harmadik alkalommal rendezik meg a Hajdúnánási utcazene fesztivál eseményt Hajdúnánás városában június 26 és 27 között. A rendezvény ezúttal is ingyenesen várja a látogatókat. A szervezők programokkal is készülnek persze, 109 koncert lesz 12 különböző helyszínen. A zenei kínálat mellett vásári forgatag, gasztródvar és fellépők is színesítik a fesztivált. Az esemény célja, hogy pezsgő kulturális érmény nyújtson, és közösségi térként hozza össze a látogatókat, írja a HAON. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, de lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Csapadék nem valószínű, sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.
3: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
1: És most
4: indul az esti kívánság műsor
1: a Best FM-en.
4: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
5: Morvai Szűcsenikő, én már itt vagyok, elfoglaltam a helyem, úgyhogy tényleg csak arra várok, hogy tudjon teljesíteni a zenei kedvenceket, kéréseket itt az esti kívánság műsorban. 500-540 a telefonszámunk, ahol lehet engem hívni, illetve 39-33-104-6 ide pedig írni. Szonya választásával kezdünk, Taylor Swift, aztán érkezik majd Marika kérése. A Republik mindjárt itt a Best FM-en. Vágjunk is bele!
6: I had a

0: A te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: szeretnél kérni?
1: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánság műsor.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

Gagadala után is itt vagyunk, Debrecen zenei kedvencei szólnak folyamatosan itt a Best FM-en, és kapom az üzeneteket is. Sziasztok, szeretnék küldeni Petrának egy dalt, aki valószínűleg most is túl sokat gondolkodik mindenen. Azt üzenem neki, hogy nyugi, nem kell mindig mindent megoldani egy nap alatt. Köszi, hogy vagy, és hogy néha engem is visszarántasz a valóságba. A Sugar Love érkezik a folytatásban.

90 zenei kedvenceit játszom itt az esti kívánság műsorban a 104.6-on. De Dianke és Snow közösét fogom mindjárt pörgetni, mert hogy kaptam egy üzenetet. Sziasztok, szeretnék küldeni a családomnak egy dalt, bár nem mondom, hogy gyakran, de mindig értékelem azt, amit kapok tőlük, néha csak később esik le az embernek, hogy mi mennyire fontos. Végre most ezt a hétvégét együtt tudjuk tölteni, és imádjuk ezt a dalt. Akkor szóljon nektek Szabóéknak itt a Best FM-en.

0630 30 104 6, folyamatosan pörögnek a zenei kedvencek itt az esti kívánság műsorban. Lacitól kaptam egy üzenetet. Sziasztok, szeretnék egy dalt kérni annak, aki most próbálja összerakni az életét, vagy csak túl akar jutni a mai napon. Nem kell mindig nagy dolgokra gondolni, néha elég egy jó zene, egy üzenet, vagy hogy valaki gondol rád. Most ezt szeretném üzenni mindenkinek. Úgy látom, hogy ehhez nekem már nem is kell semmit hozzáfűznöm. Érkezik a dal.

Alaközben kaptam egy üzenetet Rebekától, hogy szia Enikő, szeretnék kérni egy dalt, egy jó pörgős dalt, a csajokkal éppen iszogatunk, majd nem sokára indulunk egy születésnapi bulira, és akkor útközben meghallgatnánk. Jó, most így hirtelen, ahogy ránéztem az adásgépre, J-Lo, Let's Get Loud, szerintem ez tökéletes. Igazi csajos dal, úgyhogy útnak is indulhattok, vigyázzatok magatokra.

0: életben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy, ott van veled, ott van veled. A Best FM.
2: Stratégiai partnerséget kötött a hazai gyógyszeripar és a Debreceni Egyetem, életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje, és a rangadó vár a Lokira Pakson. Szilágy Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége és a Debreceni Egyetem. A partnerség célja a hazai gyógyszeripar versenyképességének erősítése, a kutatásfejlesztési kapacitások bővítése, valamint a természettudományos felsőoktatás támogatása. Az iparág jövője szorosan függ a képzés minőségétől és a szakember utánpótlástól, különösen a gyógyszerészet, biotechnológia és élettudományok terén. A megállapodás erősíti az egyetemi ipari kutatási kapcsolatokat, támogatja a gyakorlati képzést, és közös projekteket indít a gyógyszerfejlesztésben. A cél egy hosszú távon fenntartható innovációközpontú együttműködés. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje. Ez sűrűbb vonatközlekedést biztosít a tó felé. Emellett javulnak a csatlakozások, és nagyobb kapacitással közlekednek a szerelvények, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
3: A tavaszi időszakban több szakaszon pályakarbantartást végeztünk a balatoni vasútvonalakon, hogy ezzel is elősegítsük az előszezon zökkenőmentes kezdetét. Sűrűbben közlekednek a vonatok, a kék hullám vonatok már az előszezon első napjától intercity kocsikkal közlekednek, helyjegyváltással vehetőek igénybe, illetve az előszezon kezdetétől már közlekednek Budapestről a Katica interrégió, valamint a vízipók sebes vonatok, ez utóbbi nagy kapacitású kerékpárszállító kocsival is fel van szerelve.
2: Prevenciós előadást tartottak időseknek a rendőrök Hajdunánás kapitányságán, közölte a Hajdubiar vármegyei rendőrfőkapitányság. A program célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az úgynevezett unokázós csalások és más bűncselekmények veszélyeire. A résztvevők megismerkedhettek a rendőrök munkájával, és hasznos tanácsokat kaptak az idősek, az online visszaélések, a trükkös lopások és az átverések felismeréséhez. Emellett szó esett a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályairól is, írja a Hajdu Online. Újabb kulcsmeccs előtt áll a DVSC labdarúgó csapata, amely vasárnap a Paks otthonában lép pályára az NB1-ben. A tét nagy, a bronzérem és a nemzetközi kupaindulás, fogalmaz a dvsc.hu. A két csapat 48. élvonalbeli mérkőzésére készül, az örök mérleg debreceni fölényt mutat, 20 győzelem és 18 döntetlen mellett 9 paksi siker született. A mostani szezonban egyszer döntetlen, egyszer pedig loki győzelem volt. Ugyanakkor figyelmeztető jel, hogy a DVSC 2022 óta nem tudott nyerni Pakson, ahol azóta 3 hazai győzelem és 3 döntetlen született. Marad a változékony tavaszias időjárás sok napsütéssel, esőt nem ígérnek egyelőre az időjósok. A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű. Az északkeleti szél a keleti ország részben megélénkül, 19-24 fok várható napközben. Vasárnap is a napsütésé lesz majd a főszerep 20-25 fokos csúcsokkal.
1: A hívható telefonszám 500-540. 500-540.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó

jönnek az üzenetek folyamatosan itt az esti kívánság műsorban 39-33-104-6. Sziasztok! A következő dalt szeretném kérni anyukámnak, aki ma ünnepli a születésnapját. Nagyon-nagyon sok boldogságot kívánunk neki az egész család nevében. Ellie Goulding dala az egyik nagy kedvence, hogyha megoldható, akkor Love Me Like You Do, ezt szeretnénk kérni. Istenetesse akkor anyukátokat!

06 30 93 104 6. Itt kaptam egy üzenetet Józsitól. Sziasztok! Szeretnék küldeni a feleségemnek, Anikónak egy dalt, akivel jövő hónapban lesz a 10. házassági évfordulónk. Köszönöm neki az elmúlt éveket, és hogy mindig mellettem áll. Józsi, ne felejtsd el majd akkor jövő hónapban benevezni magatokat a házassági évfordulós sorsolásra. www.bestofemdebrecen.hu

Primmétől Life után azért egy kicsit boldogabb vizekre elvezünk, mondhatjuk ezt is. Kaptam egy üzenetet, sziasztok, egy számot szeretnék kérni a páromnak, Petrának, aki mindig emlékeztet rá, hogy nem csak túlélni kell a hétköznapokat, hanem meg is kell élni őket. Köszönöm neki a türelmet, a nevetést, és azt, hogy a nehezebb napokon is mellettem áll. Bálint. Na hát akkor good feeling érkezik a folytatásban Petrának itt.

Best FM Debrecen, itt a 104.6-on, és hát igazából ennyi fért bele ma az esti kívánság műsorban. Remélem, hogy azért mindenkinek tudtam teljesíteni nagyjából a kérését. Aki nem, vagy lemaradt, hát nyilván holnap is lesz majd kívánság műsor déltől. Kettői lehet kérni a zenei kedvenceket. Halott Pénz és Rúzsa Magdi közösével búcsúzom, további szuper szombat estét mindenkinek. Az elmúlt pár órában Morvai Szűcsenikőt hallották. Hello, hello!

0: kedvezzen zenei kedvencei hétvégén is.
1: Ez a Best FM.
2: Mindig velem.
3: Több mint 2100 új lakás épülhet városunkban, nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, és új térfigyelő kamerák növelik a biztonságot Berettyóújfaluban. A mikrofonnál Szilágyi Ipcsus.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Debrecenváros eheti közgyűlésén szó volt az Otthon Start program fix 3%-os hiteléhez kapcsolódó lakás építésekről, írja a város honlapja. A kezdeményezés célja nagy volumenű, kedvezményes feltételeknek megfelelő lakóprojektek megvalósítása. A főépítész jelezte, több beruházás is kiemelt státuszt kaphat a városban, ha legalább 250 lakás épül, és ezek 70%-a megfelel a program feltételeinek. Debrecen több pontján jelentős fejlesztések indulhatnak, köztük a Vámospércsi úton, a Hajnal és a Zúzmara utcán, valamint a Diószegi úton. Összesen több mint 2100 új lakás építése várható a következő években, ez jelentősen bővítheti a város lakás állományát. Újabb ingatlan részt adott ingyenes használatba az önkormányzat a Halápon a Gyermekekért Közhasznú Egyesület számára, számolt be róla a Debrecen.hu. A régi iskola udvarából egy eddig kihasználatlan területet is az egyesület használatába adnak. Így a szervezet a már korábban biztosított helyiségek és udvarrész mellett most már több mint 3300 négyzetmétert használhat. Az egyesület 2016 óta segíti a rászorulókat élelmiszerrel, ruhával és közösségi szolgáltatásokkal. A bővítés lehetővé teszi programjaik fejlesztését, szabadtéri rendezvények szervezését és a működésükhöz szükséges tárolási kapacitás növelését. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és taxiszolgáltatásokat is vizsgálják. Ezt mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Kifejezetten a vendéglátóhelyeken ellenőrizzük a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, de például a repoharak visszaváltási lehetőségéről szól meg. Tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontból is folyamatos ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kiülős vendéglátóhelyeken, gyors büfékben, éppen azért, hogy az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályok betartásra kerüljenek.
3: 9 új térfigyelő kamerát telepített az önkormányzat Berettyóújfalu közbiztonságának erősítése érdekében, jelentette be Muraközi István polgármester. A fejlesztést saját forrásból valósította meg a város, írja a Haon. Az új kamerák több frekventált helyszínen működnek, köztük a Csendes temetőnél, a Szent Mártoni temetőnél és a Művelődési Ház körforgalmánál. A beruházás célja, hogy növelje a lakosság biztonságérzetét, valamint segítse a hatóságok gyors reagálását. A hétvégén is marad a száraz, napos, gomoly felhős idő. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. 19 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk napközben. Vasárnap is főként napos időnk lesz, felhő alig lesz az égen, és csapadék sem várható. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Kezdődnek az érettségik Bárány Donát 2029-ig hosszabbított Debrecenben, és ingyenes utcazenei fesztivál lesz Hajdúnánáson, a mikrofonnál Szilágyítus.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Kezdődnek az érettségik. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel indul az idei vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerden történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az Oktatási Hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
2: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ez egy nagyon magas szám. A összes vizsgázónak majdnem 60% az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáláknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra. A középszintű szóbelikre pedig június 15-e és július 1-e között.
1: Összehangolt akcióban csaptak le drogterjesztőkre Hajdúbiharban. A debreceni rendőrök egy kábítószer kereskedelem miatt indult nyomozás során több fogyasztót azonosítottak, majd a szálak végül három dílerhez vezettek. Április 15-én több helyszínen egyszerre léptek akcióba. A nyomozók a Civis és a Körös közterületi támogató alosztály egységeivel együtt fogtak el két férfit és egy nőt. Az egyik férfit Gáborjánban, míg a másik férfit és nőt Ebesen vették őrizetbe. A kutatások során közel 100 g droggyanús anyagot találtak náluk, emellett lefoglalták a fogyasztáshoz és a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint többféle valutát is. Az ügyben kábítószerkereskedelem miatt folyik eljárás, közölte a Hajdúbihar vármegyei rendőrség. A válogatott Bárány Donát szerződést hosszabbított a DVSC futballcsapatával. Az új megállapodás 2029 nyaráig szól. A saját nevelésű 25 éves csatár az elmúlt években a DVSC egyik kulcsjátékosává vált. Eddig 106 élvonalbeli mérkőzésen 38 találat és 16 gólpassz fűződik a nevéhez. A támadó jelenleg komoly bokasérülésből lábadozik, amely műtéti beavatkozást igényelt. Az orvosi prognózis szerint 3-6 hónap alatt térhet vissza. Bárány célja, hogy felépülése után ismét meghatározó legyen Debrecenben, hosszabb távon pedig külföldön, akár Angliában is kipróbálná magát. Idén harmadik alkalommal rendezik meg a Hajdúnánási utcazene fesztivál eseményt Hajdúnánás városában június 26 és 27 között. A rendezvény ezúttal is ingyenesen várja a látogatókat. A szervezők programokkal is készülnek persze, 109 koncert lesz 12 különböző helyszínen. A zenei kínálat mellett vásári forgatag, gasztródvar és fellépők is színesítik a fesztivált. Az esemény célja, hogy pezsgő kulturális érmény nyújtson, és közösségi térként hozza össze a látogatókat, írja a HAON. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk, de lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Csapadék nem valószínű, sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.

0: estét, szombat este van, úgyhogy elindult a mix. Ez már itt a Club Best Of, az a két óra, amikor mixben szólnak a legnagyobb kedvenceink. DJ William vagyok, a következő 120 percben enyém a mikrofon és a keverőpult.
1: A műsorpartnered Debrecen kedvelt klubhelyszíne, a Tabu.
0: Megalapozzuk a szombat éjszaka hangulatát, jövünk a legütősebb zenékkel, például most itt van Felix Yen és az Ain't Nobody.

0: David Guetta. Ez pedig a Best FM és a Club Best Of.
1: A műsorpartnere Debrecen kedvelt klubhelyszíne a Tabu.
0: És innen folytatjuk, mindjárt a hírek után jövünk vissza. Még egy órán keresztül mixben szólnak a legnagyobb kedvencek, úgyhogy ne mozduljatok a rádiók mellől.
2: Stratégiai partnerséget kötött a hazai gyógyszeripar és a Debreceni Egyetem, életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje, és a rangadó vár a Lokira Pakson. Szilágy Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége és a Debreceni Egyetem. A partnerség célja a hazai gyógyszeripar versenyképességének erősítése, a kutatásfejlesztési kapacitások bővítése, valamint a természettudományos felsőoktatás támogatása. Az iparág jövője szorosan függ a képzés minőségétől és a szakember utánpótlástól, különösen a gyógyszerészet, biotechnológia és élettudományok terén. A megállapodás erősíti az egyetemi ipari kutatási kapcsolatokat, támogatja a gyakorlati képzést és közös projekteket indít a gyógyszerfejlesztésben. A cél egy hosszú távon fenntartható innovációközpontú együttműködés. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje. Ez sűrűbb vonatközlekedést biztosít a tó felé. Emellett javulnak a csatlakozások, és nagyobb kapacitással közlekednek a szerelvények, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
3: A tavaszi időszakban több szakaszon pályakarbantartást végeztünk a balatoni vasútvonalakon, hogy ezzel is elősegítsük az előszezon zökkenőmentes kezdetét. Sűrűbben közlekednek a vonatok, a kék hullám vonatok már az előszezon első napjától intercity kocsikkal közlekednek, helyjegyváltással vehetőek igénybe, illetve az előszezon kezdetétől már közlekednek Budapestről a Katica interrégió, valamint a vízipók sebes vonatok, ez utóbbi nagy kapacitású kerékpárszállító kocsival is fel van szerelve.
2: Prevenciós előadást tartottak időseknek a rendőrök Hajdunánás kapitányságán, közölte a Hajdubiar vármegyei rendőrfőkapitányság. A program célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az úgynevezett unokázós csalások és más bűncselekmények veszélyeire. A résztvevők megismerkedhettek a rendőrök munkájával, és hasznos tanácsokat kaptak az idősek, az online visszaélések, a trükkös lopások és az átverések felismeréséhez. Emellett szó esett a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályairól is, írja a Hajdu Online. Újabb kulcsmeccs előtt áll a DVSC labdarúgó csapata, amely vasárnap a Paks otthonában lép pályára az NB1-ben. A tét nagy, a bronzérem és a nemzetközi kupaindulás, fogalmaz a dvsc.hu. A két csapat 48. élvonalbeli mérkőzésére készül. Az örök mérleg debreceni fölény mutat. 20 győzelem és 18 döntetlen mellett 9 paksi siker született. A mostani szezonban egyszer döntetlen, egyszer pedig loki győzelem volt. Ugyanakkor figyelmeztető jel, hogy a DVSC 2022 óta nem tudott nyerni Pakson, ahol azóta 3 hazai győzelem és 3 döntetlen született. Marad a változékony tavaszias időjárás sok napsütéssel, esőt nem ígérnek egyelőre az időjósok. A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű. Az északkeleti szél a keleti ország részben megélénkül, 19-24 fok várható napközben. Vasárnap is a napsütésé lesz majd a főszerep 20-25 fokos csúcsokkal.

Yolanda Be Cool és a Vinos Pica Americano. Ez a Best FM a 104.6-on, és ez a Club Best Of. Minden szombat este 2 órán keresztül mixeljük a legpörgősebb zenéket. Egy olyan dal jön, ami a TikToknak hála sok év után újra sláger.

0: Több mint 2100 új lakás épülhet városunkban, nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, és új térfigyelő kamerák növelik a biztonságot Berettyóújfaluban. A mikrofonnál Szilágyi Jézus.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Debrecenváros eheti közgyűlésén szó volt az Otthon Start program fix 3%-os hiteléhez kapcsolódó lakásépítésekről, írja a város honlapja. A kezdeményezés célja nagy volumenű, kedvezményes feltételeknek megfelelő lakóprojektek megvalósítása. A főépítész jelezte, több beruházás is kiemelt státuszt kaphat a városban, ha legalább 250 lakás épül, és ezek 70%-a megfelel a program feltételeinek. Debrecen több pontján jelentős fejlesztések indulhatnak, köztük a Vámospécsi úton, a Hajnal és a Zúzmara utcán, valamint a Diószegi úton. Összesen több mint 2100 új lakás építése várható a következő években, ez jelentősen bővítheti a város lakás állományát. Újabb ingatlan részt adott ingyenes használatba az önkormányzat a Halápon a Gyermekekért Közhasznú Egyesület számára, számolt be róla a debrecen.hu. A régi iskola udvarából egy eddig kihasználatlan területet is az egyesület használatába adnak. Így a szervezet a már korábban biztosított helyiségek és udvarrész mellett most már több mint 3300 négyzetmétert használhat. Az egyesület 2016 óta segíti a rászorulókat élelmiszerrel, ruhával és közösségi szolgáltatásokkal. A bővítés lehetővé teszi programjaik fejlesztését, szabadtéri rendezvények szervezését és a működésükhöz szükséges tárolási kapacitás növelését. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és taxiszolgáltatásokat is vizsgálják. Ezt mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Kifejezetten a vendéglátóhelyeken ellenőrizzük a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és kézpénzes fizetési lehetőség biztosítását, de például a repoharak visszaváltási lehetőségéről szól meg. Tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontból is folyamatos ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kiülős vendéglátó helyeken, gyors buszékben, éppen azért, hogy az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályok betartásra kerüljenek.
0: 9 új térfigyelő kamerát telepített az önkormányzat Berettyóújfalu közbiztonságának erősítése érdekében, jelentette be Muraközi István polgármester. A fejlesztést saját forrásból valósította meg a város, írja a Haon. Az új kamerák több frekventált helyszínen működnek, köztük a Csendes temetőnél, a Szentmártoni temetőnél és a Művelődési Ház körforgalmánál. A beruházás célja, hogy növelje a lakosság biztonságérzetét, valamint segítse a hatóságok gyors reagálását. Hétvégén is marad a száraz, napos, gomoly felhős idő. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. 19 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk napközben. Vasárnap is főként napos időnk lesz, felhő alig lesz az égen, és csapadék sem várható. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.

0: dúdolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted
1: a legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.
2: All right, come on. Let's do this. I'm not gonna...

0: megyek aludni.
1: Fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
2: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.

0: most a Best FM-en.
1: The present Best FM. Szeretem.
2: Hi, this is